0: Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukósisak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az OVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Perúítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év, 1 hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is fogadja a vendégeket. A 8000 négyzetméteres korábban elhanyagolt vízparti területet 6 éve vásárolta meg az önkormányzat. A rendezés, az új stég és a kiszolgáló épületek kialakítása több évig tartott. A 250 férőhelyes hangulatos strandon étterem, modern vizes blokkok és öltözők várják a látogatókat. A város honlapja szerint a Füred Camping előtt 1080 férőhelyes parkoló júniustól a díjfizetővezet része lesz, de ez csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy klarinét művész és egy fagott művész nagyon is hatással tud lenni a zenei életünkre mindenképp, de mindenre hatással van, így szerintem jóval több az a misszió, amit a két nagyon kedves vendégem képvisel, és én mindig örülök, amikor megtelik a stúdió, most is hárman vagyunk. Két Pétert köszöntök nagy szeretettel, Horváth Pétert és Vedres Pétert. Horváth Péter klarinét művész, Vedres Péter pedig fagott művész. Sziasztok!
2: Jó estét, szia!
1: Nem találkoztunk még sem az életben, sem az éterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, tényleg örülök nektek. Az apropó, az egy zeneakadémiai koncert, mivel kapcsolatban érkeztetek. Ugye a Szent Istvánosokat mi nagyon szeretjük ebben a műsorban, mindig szívesen látunk benneteket, őket. Hogy van a zenekar?
2: Hát a zenekar idén a 72. évfordulóját ünnepli, ugye 1954-ben alapult, és azóta is töretlenül mennek az évadok, és ugye lassan elérkezünk az évad végére.
1: Tehát, ez most már a zárás lesz egyébként?
2: Hát nem teljesen, lesz még egy júliusi koncert, de hogy most ez a június 8-ai koncert, ami miatt itt vagyunk, most erre készülünk, és ez egy igazán szép koranyári koncert lesz.
1: Na, a készülés az mit jelent? Már zajlanak a próbák?
3: Igazából...
1: Vagy most mindenki külön készül még?
3: Mi készülünk külön Petivel. Egy ilyen darab, Riás Strauss-nak a duett koncertinója, amit játszani fogunk, ez egy klarinét fagott duó, és egy ilyen mű azért egy nagyon komoly előkészületet igényel szakmailag, felkészültségben. Mondhatni. Ott szerintem jelent. Mondhatjuk.
2: Igen, igen.
3: Hát mi Petivel szerintem január elején kezdtünk el foglalkozni vele, akkor még inkább átjátszottuk, megpróbáltuk a csontvázát felépíteni a darabnak, hogy később aztán erre tudjunk még jobban építkezni. Uh-huh. Igen.
1: És hol próbáltok?
2: Hát mi a zenekarnak a bázisán, uh-huh, a Szent István Zeneházban, Zuglóban, igen. Igen. Hát az égeztük a januárban, mert ugye mind a ketten aktív zenészek vagyunk, azért ment még az évad, meg plusz fellépések is vannak, és nagyon nehéz egyeztetni az időpontokat, ezért is kezdtük el időben, és nagy örömmel csináltuk végig.
3: Peti az két gyerekes családapa, tehát hogy Marci, nyilván...
1: Marci, gratulálok. Hát, köszönöm. Van feladat, köszönöm. Akkor.
2: Igen. Bizony, bizony.
3: Igen. Úgyhogy valóban nehéz összeegyeztetni ezeket, de nagyon régóta ismerjük egymást.
1: Hát meg megtanultátok ezt az egész hivatást, így kell, ez ezzel jár.
2: Igen.
1: Ilyen a hivatás.
2: Igen, meg azt hozzá kell tennem, hogy ezt a Riás Strauss versenyművet, ezt még egyikünk sem játszotta. Tehát ez mind a szólistáknak is nagy kihívás, meg a zenekarnak is, és azért akartunk időben elkezdeni készülni, hogy tényleg mire a próba periódus beindul, addigra már kézben legyen az összes hang.
3: Igen.
1: Én azért örülök mindig, amikor jönnek komoly zenészek természetesen, mert kinyitok egy ajtót, és akkor belelátunk a hétköznapokba, vagy a kulisszák mögé, ahova egyébként nem látunk be napi szinten. Tehát, hogy amikor ilyen sokat kell készülni egy darabra, az azért van, mert tényleg bonyolult?
3: Igazából...
1: Ugye mi nem vagyunk se klarinét, se fagott művészek, tehát nem tudjuk, hogy ez milyen melóval jár, ebben segítsetek.
3: Én talán ezt onnan tudnám megfogni a legjobban, hogy amit én akár, mint laikus hallgató is elvárok egyes koncerteken, hogy egy mű az engem szórakoztasson, akár olyan érzelmeket váltson ki belőlem, hogy sírjak, nevessek tőle, uh-huh, hogy az egy olyan interpretálásban történjen meg az előadó részéről, amiben én pontosan tudom egyébként, hogy mennyi munka van, de az, hogy hol lep meg, hogy hol csinál egy váratlan fordulatot, ezek azok az apró nüanszok szerintem, amikre valóban kell az a fajta hónapos felkészültség, uh-huh, ami később kifizetődő lehet, illetve nem is talán ez a megfelelő szó rá, hanem...
1: De szerintem értik a hallgatók.
3: Igen. Igen. Hanem, hogy tényleg azok az apróságok, ami kifelé csak egy geg, vagy akár egy kis árnyalat, az nagyon sok munkával jár, hogy azt mi hogy építjük be, ötletelünk, műhelymunkázunk rajta egy csomót.
1: Mert egyébként az a ti felelősségetek, hogy azok az érzelmi gombok, amiket nyomogattok a színpadról a közönségben, azok tényleg ott legyenek megnyomva, hol kell?
2: Hát persze, hiszen ha csak belegondolunk, hogy a Kottát el kell játszanunk. Tehát sokan kérdezik tőlem, vagy tőlünk, akik ugye nem zenészek, hogy hát figyelj ide, ott van a Kotta, most akkor azt el kell játszani és kész, nem? Most az hogy lehet másképp? És mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy szöveget egy színész felolvas. Tehát egy mondatot ezerféleképp el lehet mondani. És nekünk is ez a felelősségünk, tehát hogy a darabot úgy játsszuk el, úgy adjuk át, hogy az a közönséget is megfogja. Még aki esetleg soha nem is játszott hangszeren, vagy nincsen zenei előképzettsége, akkor is kapjon valami élményt. Tehát itt az élményen van a hangsúly.
1: A hatás, ugye? Mindig a hatás.
2: Igen. És még annyit hozzátennék még az előző gondolathoz, hogy a fölkészülési időszak, ez olyan, mint az élsport. Tehát, hogy mint amikor valaki készül az olimpiára, tehát egy ilyen, amikor valaki a Zeneakadémia nagy termében, mint szólista megjelenik, tehát az Magyarországon annál talán nincs följebb, nincs magasabb
3: nincs dolog
2: egy művésznek. Igen, egy zenésznek, és erre tényleg úgy készülünk, tehát az egész, tehát föl van építve úgymond az edzésterv, tehát hogy én tudtam, hogy januárban elkezdtem erre készülni, tudtam, hogy még van hátra 4 hónap, vagy 5 hónap, és szépen beosztva, ütemezve, és akkor egyszerűen másképp nem lehet, tehát napi szinten gyakorolni, több órát együtt készülni, és akkor így jön ki az a megoldás, az a végeredmény, amit
1: hogy elvárunk. Hogy 6-án tényleg hatás legyen ott.
2: Így van, a közönség is azt mondja, hogy kapott valamit. Ez a célunk.
1: Igen. Ez a nagy teremben lesz?
3: Ez a nagy teremben lesz, és ez valóban egy óriási megtiszteltetés, tehát, hogy nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget a zenekartól, illetve Záborszky Kálmántól, aki a zenekarnak az igazgatója.
1: Innen öleljük őt,
2: így van.
1: Nálunk.
3: Igen, úgyhogy ezt tényleg komolyan is kell venni, de közben pont azért, hogy az élmények megszülethessenek kifelé, azért kell ez a sok havi gyakorlás előtte, hogy minden, ami a technikai nehézség része, az kifelé a nézőnek már ne érződjön, és inkább élményt kapjon, mint sem azt, hogy mi küzdünk a hangokkal.
1: Ja, világos. Igen. Na, mindjárt beszélünk magáról a műsorról is, de és elnézést kérek a hallgatóknól, mindig amikor jönnek a pályatársaitok, én azért belemegyek ilyen technikai részletekbe is, mert itt néhányszor azért mondogatják a pályatársak, hogy a Zeneakadémia nagyterme az világszínvonalúan szól. Ez tényleg így van? És akkor ezt kellene lefordítani a hallgatók nyelvére, akik mondjuk még nem voltak ott.
2: Igen.
1: Mit jelent az, hogy világszínvonalúan szól?
2: Hát ez így van, meg így is volt amúgy, amióta föl lett újítva a Zeneakadémia 5-10 éve, most bocsánat, én is nem tudom pontosan, de hogy át lett építve kicsit a színpad, és hogy a színpad alatt valami új üreget képeztek ki, ahol vannak a zongorák, és emiatt egy kicsit olyan csengő-bongóbb lett. Na most erre néhányan azt mondják, akkor jó, rossz próbálni üres teremben. Viszont, hogyha koncert van, és hogyha bennül a közönség, akkor az akusztika megjavul. Uh-huh. Tehát egyedül a próbák, amik kicsit másképp szólnak, és ahhoz kell alkalmazkodni, hogy este milyen lesz. Tehát, hogy talán ennyi nehézsége van neki, de hát a világ legszebb koncertterme, hogy az kinéz, a szobrok, a föliratok, az akusztika, a színek, meg hogy az ember bejön a Zeneakadémiára, tehát ez egy csoda, hogy van nekünk, és zenekari zenészként is nagy örömöt játszani, mindig várjuk, szólistaként meg hát, mint előbb is mondtam, hogy csodás.
3: Én csak annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy valóban, ahogy a Peti is mondja, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy van a Zeneakadémiában valami olyasfajta történelmi térerő,
1: aha,
3: amit máshol nagyon nem tapasztal meg az ember, hogyha az elmúlt 50-100 évet megnézzük, hogy milyen világklasszisok, milyen művészek játszottak ott, milyen annak az egész helynek a milliója, hogy azok a szobrok, az ülések, a festmények, tehát hogy egy egészen elképesztő millió öleli körbe az embert.
1: De ez nem súlyt rak rátok?
3: Nem. Nekem
1: ha
3: mindig a
1: leg... inspirál?
3: Nekem a legnagyobb ünnepot mindig játszani. Tényleg az egy annyira egy magyar zenész életében a Zeneakadémia nagy termében játszani, az, az számomra az a top. És nagyon-nagyon szeretem ezt az élményt, nagyon szeretek oda visszatérni. És igen.
2: Igen, és pont erre a darabra van kitalálva, amit fogunk játszani. Tehát, hogy egy viszonylag egy kisebb zenekar, két fúvószólista, tehát két fafúvós hangszeren, tehát, és erre ideális.
3: Uh-huh. Igen, jobban állnak neki egyébként a kamaradarabok.
2: Tehát a műpához képest, például a műpa is jó, meg csodálatos, de az egy más jellegű terem, azt mondanám. Tehát, igen, hogy az ilyen még nagyobb zenekari apparátusra való, de ott is megszólal egy duó is, vagy akármi, csak a Zeneakadémia ennek a helye.
1: Oké. Okay. Június 6-a?
3: 8.
1: Ja, bocsánat, június 8-a. Oké, okay, bocsánat. Ezt még majd néhányszor elmondjuk. Ja. Csak, hogy megmaradjon a hallgatókban. Hogy fog kinézni a műsor?
2: A műsor úgy fog kinézni, hogy mi kezdünk. Tehát, hogy először a Ria Strauss duett koncertino klarinétra és fagotra, vonó zenekarra hárfa kísérlete, de ezt majd erről még egy pár szót beszélhetünk. Utána lesz Johannes Brahmsnak a Haydn variációk című műve, majd szünet után Csajkovszki negyedik szimfónia.
3: Igen, és Baráti Kristóf vezetője.
2: És a lényeg... mi nagyon szeretjük Baráti Kristófot, ő egy világsztár hegedűs, és mindig nagyon hálásak vagyunk neki, mikor jön hozzánk, foglalkozik velünk, mert tényleg ő egy olyan kategória, hogy az ember csak a színpadon kiúszhatja magát, amikor vele együtt lép fel, és most mind két szólista leszünk ott, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon várjuk.
3: Igen, nagyon-nagyon szeretünk Kristóffal együtt dolgozni, úgyis, mint hegedűművész, úgyis, mint karmester, elképesztő impulzusokkal dolgozik, mindig nagyon ösztönzi a zenekart egy jobb teljesítményre, egy nagyon inspiratív, nem, nincs ilyen szó.
1: De
3: hogy egy nagyon, tehát hogy egy nagyon
1: hát inspiráló
3: személyiség.
2: Árad az energia belőle.
3: Igen.
1: Ami képes egyébként tényleg a zenekart is felrázni?
2: Hát hogyne.
1: Tehát ezért abszolút jó persze másokkal játszani?
2: Persze. Hát, a karmesternek ugye a szerepe ugye lényegében az, hogy azt a zeneművet azt együtt adjuk elő. Tehát nem az, hogy ott áll elől, és akkor öncélúan, amit akar, és akkor mindenki azt csinálja, amit ő mond, hanem ez a zenekari szövet, ez a millió szál, ami folyamatosan áramlik, mint egy nagy folyó, és neki kell összefognia, és épp azért jó egy karmester, hogyha ezt hitelesen, tehát a zene nyelvén, az adott darab, az adott tempók, hangvétel, hogy ehhez ő hozzáad. És persze, hát amikor egyszerre játszik 40, 60, 80 vagy 120 ember, muszáj, hogy valaki legyen elől, aki irányítja. Uh-huh. Tehát egyszerűen képtelenség lenne azt végül is ő karmester nélkül.
3: Igen, és pont azáltal egyébként, hogy Kristóf maga is ugye gyakorló művész, szerintem nagyon érzi azokat a pillanatokat vagy helyeket, amikor úgy tud belenyúlni a zenekar munkájába, ami emeli annak a minőségét, és tényleg elképesztően jó meglátásai vannak, nagyon-nagyon sokszor előremutató, amiket csinálunk a próbák alatt, és nagyon, nagyon jó vele dolgozni, szóval nagyon hiteles is, amit csinál, és mellette pedig tényleg előremutató, és a végén az eredmény is kézzel fogható.
1: A produkció is világos. Pálcával vagy pálca nélkül?
2: Hát szerintem ez ilyen karmestertechnikai dolog, szerintem pálcával.
3: Igen, csak ne dobja.
1: Volt már olyan is?
2: Láttam már ilyet koncerten, persze, nem nála, de megesik még a legjobbakkal is.
1: Igen. Jó, hát
3: volt már ilyen.
1: Oké, ez is ezzel járhat a mesterséggel. De izgalmas világ a tiétek egyébként. Mi az, amit a legjobban szerettek benne? A változatosság? Ez tényleg játék?
3: Én tudod mit? Azt, hogy valós. Uh-huh. Hogy valamit tényleg mindig tudunk adni kifelé.
1: Értsétek jól a játékszót, hogy ezt azért mondom, persze, mert amikor mondják a pályatársak itt, hogy játszunk. Ti hogy szoktátok? Zenélünk? Ti hogy hívjátok a koncerteket?
2: Hát ennél sokkal komplexebb a dolog. Tehát azért persze, tehát szokták mondani ismerőseim, hogy de jó ez a hobbid, jaj, de jó, csak leülsz, aztán fújod, meg ott a lukakat befogod. Meg...
1: Jó, azt tudjuk, hogy nem de,
2: hát igazság szerint, amikor valaki elkezd hangszeren tanulni, a legelső 10 év az ugye a tanulás, azt szokták mondani, és utána válik az ember vérévé az a hangszer. Aha. Tehát amikor nem gondolkodok rajta, hát 10 év kell. Aha. És ugye pont ezért probléma a mai fiataloknak, ez, hogy hangszeren tanulni, vagyis nem probléma, csak hát sokkal több izgalmas dolog van, ami, uh-huh. ami más fele viszi őket, úgyhogy és amikor az ember kiül a színpadra, ugye 10-20-25 év hangszeres játék után azért tehát sose lehet hátradőlni és úgy játszani egy koncertet, uh-huh. tehát hogyha ami kívülről úgy is tűnik, meg az ember úgy is érzi belülről, hogy laza vagyok, fölkészültem, tudom, akkor is iszonyú munka van mögötte és nincs pihenőnap.
3: Mm-hmm. Igen, meg egyébként, bocsánat, csak azt akartam, hogy a személyes perspektíván kívül számomra tényleg az a legfontosabb, hogy teljesen mindegy, hogy 15 ember ülne be az nap, vagy 8000, de hogy aha, nem tudhatod, hogy éppen abban az adott pillanatban az a koncert, annak az embernek az mit jelenthet. Hogy érte őt valami olyan abban a napban, ami megrázta, ami rosszul esett neki, ami miatt ez most neki egy felüdülés, ami miatt neki ez most egy vigasz, ami miatt neki ez most egy támasz.
1: És amit elvisz magában, igen. és amit hozzátok fog társítani igen. egy életen át.
3: Igen, és ez bennem például mindig egy nagyon erős inspiráció, vagy legtöbbször tényleg próbálok így kimenni a színpadra, hogy nekem az a feladatom, hogy az, amit a szerző leírt, azt a lehető leghűebben interpretáljam a közönség felé, hogy át tudjak adni valami olyat, amit én szépnek hallok, és remélhetőleg ezzel én is tudok adni valami olyat, ami neki az éppen adott, nevezük szürke hétköznapjából ki tudja egy kicsit rángatni.
1: De ez egy nagyon szép hivatástudat, mert gyakran mesélem, és bocsa hallgatóktól, hogyha már a könyökükön jön ki, a Nemzet színészét, Molnár Piroskát kísértem fel ide a stúdióban lifttel itt a házban. És ugye ez a ház olyan, ahol a rádió található, ahol mindenfajta egyéb, még fodrászat is van. Tehát irodák, üzletek, stb. És beszállt a liftbe egy hölgy, aki egyébként a fodrászatba jött, és ránézett Piroskára, és azt mondta, hogy bocsánat, tudom, hogy mindenki ilyenekkel találja meg, de 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyéskert, hogy ez mekkora élményt adott neki, ő akkor érettségizett, és elmondott még egy ilyen személyes élményt is hozzá, és pont erről beszélgettünk utána Piroskával, hogy nem tudni, hogy kinek milyen élményt adsz aznap. Lehet, hogy fáradt vagy, és úgy vagy vele, hogy na, ezzel most senkinek, de lehet, hogy pont azt viszi el.
3: Igen.
1: Ez mindig így kell kiállni a színpadra, de ezt jobban tudjátok nálam.
3: Nem, ez így van, ahogy mondod, és ez szerintem tényleg a legfontosabb az egész szakmánkban, hogy, és amit kérdeztél is erre a kérdésre visszatérve, hogy ha tudunk valamit adni, ha akár amit előbb említettem, hogy egy vigaszt, egy nehéz nap után, vagy örömet, vagy tehát bármi olyat, amit haza tud utána vinni az ember, és nem kell utána gyakorlati dolgot találni arra, hogy azt majd ő miben fogja uh-huh. felhasználni, csak egy kicsit ki tudtuk akár zökkenteni egy órára, akkor elértük szerintem
2: célunkat. Igen, vagy ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, hogy most öröm vagy vigasz, de mégis valami, tehát hogy lélek tápláléka. Uh-huh. Tehát, hogy olyan szép műveket fogunk játszani, tényleg semmi vadulás nincs benne, tehát full klasszika, ez a Richard Strauss is ugye 1947-ben írta a művet, bőven 80 év fölött volt, és tehát ez is igazából a romantikus zenének a búcsúja, mondhatjuk így talán, uh-huh. tehát annyira, tehát egy 20. századi mű, ami még teljesen romantikus.
1: Hát a romantikára meg szükség van.
2: Igen.
1: Akár bevalljuk, akár.
2: Igen.
1: Az fontos. Június 8-a, Zeneakadémia. Van még olyan információ, amit nem mondtunk el a Szent Istvánosok különleges koncertjéről?
3: Talán maga a sztori, ami a mű mögött fűződik, vagy húzódik, mert ez egy programzene, ezt 1947-ben írta Strauss egy fagottos barátjának, Hugo Burghauser, uh-huh. bocsánat, aki akkor a bécsi filharmonikusoknak volt a szóló fagottosa, és igazából sokfajta feltevés van, hogy miről szólhat a történet.
1: Szerintetek miről szól?
3: Szerintem a Szépség és a szörnyetek.
2: Így aha. van, így van, vagyis hát egy-két levélben említette, hogy ugye a Szépség és a medve, talán. Mm-hmm. Tehát, hogy konkrét leírás nincs róla, de hogy a darabról Larry, tehát, hogy elkezdi a klarinét, tehát egy ilyen felhőtlen, csodálatos dallam, tényleg, mint amikor a kis hercegnő megy az erdőben, vagy igazából bármit el lehet képzelni, tehát csodálatos, mint egy szoprán ária, olyan az eleje. Minden idillikus, minden nagyon szép, és majd megjön a fagott, belép. És tényleg olyan a hatás jön neki, hogy taram, taram, taram, taram. Na, tehát jön, és akkor utána klarinét megijed. Tehát most nem akarom poént lelőni, majd hogyha valaki eljön meghallgatni, akkor fogja hallani, és ez az egész műre ez igaz. Tehát ez a egymás kerülgetése a két hangszernek, és akkor van egy gyönyörű lassú tétel, ugye fagott szólóval indul. Hát a világirodalom egyik legszebb fagott szólója, mondhatjuk. Tényleg? Az egyik.
3: Nagyon szép, igen.
2: És onnantól pedig indul a lámúr, tehát az egész lassú tétel akkor már összecsiszolódik, már a hangnemek, a harmóniák is. Az utolsó tétel az meg egy önfelett tánc, vagy hogy is jellemezzem?
3: Igen, abszolút. Bocsánat, egyébként az előbb csak azon nevettem kicsit, hogy így letöpetés, hogy utána néztem, hogy Hugo vagy Hugo-e, és ezen vitatkoztunk.
1: És melyik volt?
3: Semmileg Hugo, de
2: igen, oké, nem osztrák.
3: Tudtam, hogy Hugo-nak
2: csak mondjuk. Bocsánat, csak emiatt, hogy...
1: Azért kérdeztem, mert úgy voltam vele, ezek már ilyen szakmai.
3: Nem.
1: Összekacsintása.
2: Hát ilyen nagy dilemmáink vannak.
1: Tehát öröm belelátni a munkátokban. No, akkor június 8-án találkozunk a Zeneakadémia.
3: Szuper.
1: Nagy termében, örültem nektek, gyertek.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk a koncertet a Szent Istvánosok oldalán, meg gondolom a Zeneakadémia oldalán megtalálnak.
2: Ugye igen, steve.hu, igen.
1: Oké, minden fontos információt. Horváth Péter és Vedes Péter klarinét és fagott művészeknek nagyon köszönöm.
3: Köszönjük, hogy itt lehettek.
2: Köszönjük szépen.
1: Itt voltak, és az uraktól elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Az a nagyon kedves úriember, aki most itt ül előttem, és hát életünknek egy bizonyos régi korszakában talán többször összefutottunk mindenféle fogadáson, de már nagyon régen nem találkoztunk. Sallai Anit köszöntöm nagy szeretettel, a Forev Club alapítóját. Örülök neked.
2: Szia András, én is örülök neked, köszönöm szépen a meghívást.
1: Jó rég láttalak.
2: Igen, nagyon régen találkoztunk, de hát 30 év az nagy idő.
1: 30 év nagy idő, és képzeld, hogy én még abban az időszakban tudtam veletek néha összefutni, amikor a Somm Lajos egyengette az útjaitokat.
2: Igen, nagyon nagy szeretettel gondolunk vissza a Lajosra. Ő volt az, aki segített az elindulásban, hát ki tudja, hogy nélküle hova jutottunk volna. Jó darabig az Olival próbálkoztunk évről évre, mindenféle kiadóhoz küldtük be a saját kis demo anyagainkat.
1: Nem állt veletek
2: hát,
1: szóba?
2: Hát legjobb esetben is odaig jutottunk, hogy köszönjük szépen, a művészeti igazgató, kreatív igazgató úr meg fogja hallgatni, és akkor visszajelez, aztán volt, hogy visszajeleztek, hogy hát srácok, ez még nem érett meg a kiadásra, volt, hogy vissza se jeleztek, szóval látszott, hogy ez igazából nem az elindulás útja, és aztán egy ilyen nagyon fura véletlen kapcsán, amikor a testvérem is, van egy ikerbátyám, ő is, és a Zoli is, Bérez Zoli, egykori alkotótársam, és nagyon jó barátom a mai napig.
1: Aki Ausztráliában él.
2: Igen, Ausztráliában él, most már 10 soha, mert lehet, hogy már 20 éve, és de napi kapcsolatban vagyunk, így egyik szavamat a másikba öltve. Szóval, hogy valahogy egyszerre jutott eszébe a testvéremnek is, meg a Zolinak is, hogy hát a Somm Lajost esetleg meg lehetne keresni az ügyben. Őt mindenki ismeri, ő mindenkit ismer a szakmában, hát ha tud valamilyen segítséget nyújtani, és amit ez a történet, ami az egyik legszívmelengetőbb történet ebben az egészben, az elindulás. Nagyon szívesen idézem fel, mert nagyon-nagyon jó érzésekkel tölt el, amikor a Lajosnak odaadtuk a demokazettánkat, ami már rajta volt a Balatoni Láz, meg sok egyéb másik, mert ilyen rapből indultunk, és abból lett egyre populárisabb a műfaj, és a Lajos egy hét múlva felhívott, hogy folyamatosan ezt hallgatja a kocsiban, és gyerekek, ha ez bejön, és úgy jön be, ahogy kell, akkor itt vetrengés lesz.
1: Na, és az lett. És az lett. Nyári át a szívem újra, csak egy.

0: utcábbi kinyitotta mell az útra.
1: Így van, így van.
0: Ugye ez egy életérzés is.
1: Abszolút.
0: Ami ebből a dalból született. Még egy picit hadd kanyarodjak vissza a Somhoz, illetve a Piaf bárhoz. Volt egy ilyen régen.
1: Igen, igen.
0: Ahová eleve csak kiváltságosok mehettek be, akár se engedtek, valami kulcsos hely volt, vagy hogy volt ez? Volt olyan, amikor kulcsal lehetett bemenni, de a Som Lajos biztos, hogy nekem benneteket ott mutatott be, hát gyerek voltam, jöttem fel vidékről, és eleve óriási dolog volt, hogy még Flipperöcsi is ott volt, emlékszem. Aha, aha. Tehát, hogy ez ilyen időszak volt, és de hogy még volt ilyen budapesti klubok.
1: Igen.
0: És én azért örülök annak, amit te most kitaláltál, hogy szeretnéd visszahozni ezt a fajta klub életet ide Budapestre, amit most értsenek jól, mert nem a diszkó életet mondod, az egy külön rész.
1: Igen.
0: Hanem azt, hogy legyenek találkozási pontok a mai online világ ellensúlyozásaként, hogy ne csak messengeren tartsák egymással az emberek a kapcsolatot, igen, hanem lásd, mint régen volt a Dolly Roll klub, az első emelet klub, a bikini, mindenkinek volt klubja. Miért ne lehetne Forever Club?
1: Forever Club klub. Klub.
0: Én nagyon szurkolok és drukkolok nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: De hát először még kell egy énekesnő is, ugye?
1: Hát az igen, az nem ártana.
0: Mert igen. Te visszajöttél.
1: Igen, tehát volt 25 év kihagyás. Jól meggondoltam ezt a visszatérés dolgot. A Zoli az már 20 éve Ausztráliában él, de napi kapcsolatban vagyunk, nagyon jó barátom a mai napig. Nagyon sok közös vonal volt az életünkben, lehet, hogy még erről is mesélek a mai beszélgetésben, ha oda jutunk. És 25 évig valami nagyon hiányzott az életemből. Ez viharosan ért véget a Forever Club annak idején, 96-tól 98-ig működött, aztán utána, ahogy szokott lenni, ilyen sok feszültség, meg az őrületes
0: mennyiségű. De ti népszerű zenekar voltatok.
1: Nagyon, nagyon.
0: Akkor tehát minden rólatok szólt.
1: Minden. Volt két lemez. Ezt talán mondhatom, igen, ilyen szerintelenül, hogy 96-ban, amikor aláírtuk a szerződést a kiadóval, és elindult felünk az őrület, hogy azt se tudtam, merre vagyok arccal. Tehát ez addig csak álmodozó lakótelepi kis kis figurák voltunk, akiket ugye barátaik támogattak, hogy jól van, hát összejöhet az, hát ne add fel az álmaidat, de hogy ki tudja, talán senki sem hitt benne igazán. És aztán egyszer csak aláírtuk a szerződést, és egy olyan őrület indult el velünk, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Tehát amikor szerdától vasárnapig megállás nélkül mentünk, jártuk az országot, és benzinkutakon kajáltunk, és otthon jóformán nem is voltunk, és egyik buliból a másikba, és az elején volt egy kis lassabb indulás, tehát amikor az első fellépéseket elkezdtük, remegő gyomorral kiálltunk a színpadra, és akkor még úgy nem tudták, hogy ki ez, mi ez, de aztán a Balatoni Láz, amikor elkészült a videoklip, akkor hát ütött, és annyira nagyon-nagyon elmondhatatlanul népszerű dal lett belőle, hogy tényleg minden,
0: a,
1: minden.
0: Azért ott volt az érdekérzelem is, hogy azon
1: igen,
0: a lemezen.
1: Igen, igen, így van.
0: Aztán jött a Tanga.
1: Na igen, ez már a második lemez.
0: És én még ilyenekre is emlékszem, hogy DJ Dali lemezen is szerepel. Sivatagi lány.
1: Igen, Sivatagi lány, igen. Abban írtunk egy repbetétet, az Olival is előadtuk. Én a mai napig azt nagyon szeretem. Az picit úgy hasonló volt hangulatában a Forever Club dalokhoz, tehát nagyon kis életig elő, nagyon pozitív.
0: Szóval sok minden szólt rólatok, és az egy életérzés, ami ott akkor történt veletek.
1: Nagyon.
0: A Som meddig volt a ott mellettetek?
1: Végig, amíg tartott ez a két év. Igen, végig velünk volt. Hát aztán utána is kapcsolatban maradtunk, de hát aztán utána már neki voltak problémái, úgyhogy nem volt könnyű vele tartani a kapcsolatot, de a két év alatt végig velünk volt, és jöttünk, mentünk. Az elején, amikor így bevezetett az éjszakai életbe a kis 22 éves taknyos fiúkákat, meg a Szabinát, ugye, aki velünk volt, de hát főleg azért ezek ilyen kambulik voltak, tehát legtöbbször mentünk a Lajossal, és hát ez tényleg aranyszíve volt, és mindenhol bemutatott, mindenhol úgy mutatott be, mint a gyerekeim, de ez is nagyon jó érzés volt, minden ajtó nyitva állt előtte. Tehát
0: és nagyon más volt akkor a budapesti éjszakai élet?
1: Nagyon más volt. Hát nyilván én most már így az 50-en túl annyira nem vagyok aktív részese a budapesti éjszakai életnek, de azt azért látom, hallom, hogy nagyon megváltozott az egész. Akkoriban ez egy ilyen, valahogy nagyon egy ilyen bensőséges volt ez a mindenki ismeri, aki emlékszik erre.
0: Szerinted vissza lehet hozni ezt a feelinget?
1: Szerintem vissza lehet.
0: Ezekkel a klubokkal?
1: Szerintem vissza lehet, mert az, amit mondtál, hogy az online jelenlét, az egy nagyon jó dolog, és az összes közösségi oldal az szenzációs hasznára van bármilyen zenésznek, aki ezzel foglalkozik, vagy bármilyen művésznek, vagy valakinek, aki el akarja érni a közönséget, ez egy nagyon nagyszerű lehetőség. Ugyanakkor viszont kicsit elidegenítő is, ezt tudjuk, tehát az, hogy egy személyes találkozás semmilyen formában nem tud pótolni, és nagyon jó érzés találkozni olyanokkal, akikkel hasonló a gondolkodásod, és hasonló az érdeklődésed. Most azt a szót, hogy rajongók, ezt én nem szívesen használom, meg nem is szívesen használtam soha. Szimpatizánsokkal találkozni. Nem tudom, hogy arról egyébként tudsz-e, hogy az Olival nekünk volt egy rádiós karrierünk is, ami...
0: Már nincs az a... Ugye,
1: nincs. Roxy volt, aztán Rádió DJ, szuper. Igen. Aztán még egy szezont letoltunk a Balaton Rádióban is, az óriási nyaralás volt, amit állítólag munkának hívtak, de hát nem éreztük, hogy hol lenne benne a munka. Nagyon jó feeling volt, és ott a Rádió DJ-ben volt az, gondolom mondhatom már, hát
0: már nincsen, persze.
1: Igen. Tehát, hogy ott volt az, hogy rendszeresen találkoztunk a hallgatóknak egy ilyen szűk kis magjával, és az annyira feltöltő jó kis találkozások voltak, és olyan jó kis eszmecserék, és olyan hiányzik.
0: Na hát erre építesz. Abszolút értem. És amikor te visszajöttél 3 évvel ezelőtt a Forever Club-bal, ugye itt akkor az volt a lényeg, hogy azokon a fellépéseken, ahol összegyűjtik a régi 90-es évek zenekarait, ott oda beférj?
1: Igen, ezzel kapcsolatban volt nagyon sok gondolkodnivalom. Az a 25 év kihagyás az végig egy nagyon komoly hiányérzetet adott.
0: Tehát az ott volt benned végig?
1: Végig ott volt bennem, igen. Nagyon hiányzott a zenélés, nagyon hiányzott a színpad, nagyon hiányzott az a sok pozitív visszajelzés, amit nem pótol semmit, tehát a szenzációs érzés a színpadon állni, és amikor az általunk megírt dalt 10 000-ek éneklik, az olyan, hogy ezt nem tudom elmondani, hogy milyen érzés. Hát ez egyszerűen eltűnt az életemből, és enélkül lehet élni, de minek nem annyira érdemes, illetőleg ha benne van az ember életében, akkor óriási pluszt ad. És az volt bennem a gátlás, hogy én nem akarom magamat senkire ráerőltetni. Tehát az, hogy most a régi idők sikereiből merítkezni, és akkor újra meg újra lenyúzni erről egy bört, meg szóval olyan ellenérzésem volt, hogy elmúlt, gyönyörű időszak volt, de elmúlt, és aztán láttam, hogy a retrónak igenis van létjogosultsága, és hogy nagyon sokaknak igénye van erre, és nagyon nagy az érdeklődés, és ez nem az a rossz érzés, amit én gondolok, hogy majd én valakire ráerőltettem magam, hanem éppen ellenkezőleg tök jó igényeket szolgálnék ki azzal, hogyha újra lehetne Forever Club, és pluszban még nekem és a társamnak is, akivel énekelünk, azzal nekünk nagyon-nagyon-nagyon sok plusz érzést, pozitív érzést adhatna. És hát miért ne? És akkor elkezdődött az egész egy érdekes fordulattal. Elmesélhetem?
0: Ha hogy, de kíváncsi vagyok.
1: Axel a Kerozinból, vele jó kapcsolatban voltam annak idején 90-es években vele is, és aztán egyszer csak jött egy hirtelen gondolat, és fölhívtam. Úgyhogy nem beszéltünk legalább 20 éve. Uh-huh. Felhívtam telefonon, és mondja, hogy éppen az egyik nagy fellépésnek az öltözőjében van a barátnőjével, a Rékával, és jaj, de jó, és akkor a Réka is ott a háttérben sikoltozik, Forever Club, imádom, jaj, de jó, tök jó. És akkor így az Axel így földobta, hogy hát miért nem csináljátok meg a tangát, én felfrissíteném a zenéjét, kicsit maibbá tenném, és a Réka elénekelné, hát miért nem? Hát ez, de csináljátok meg, hát figyelj, jó, kész. És mire feleszméltem, megcsináltuk. És annyira jó feeling volt, és egy-két bulit elkezdtünk csinálni közösen, és olyan érzés volt, hogy azt mondtam, hogy hát innen akkor most már, ha így alakult, ha így hozta a sors, hogyha valahogy ebbe belesodrottunk, anélkül, hogy ezt így előre nagyon elhatároztam volna, hát akkor most már én erről a vonalról nem lépek le, tehát maradjunk itt. De hát ugye Örék a más együttesnek volt, akkor az énekesnője, ezért kellett saját énekesnőt találnom. Ahogy mondtam, Zoli... Nagyon jó barátom kint a mai napig, de ő maradt kint, nem hajlandó egyszerre, hiába könyörgöm neki még a mai napig is, nem hajlandó újra színpadra állni, azt mondta, hogy ő lezárta ezt az időszakot, nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel figyeli a lépéseinket, de mindenben támogat, de nem tervezi egyelőre, hát ha egyszer majd mégis újra föláll a színpadra.
0: Sose
1: lehet tudni.
0: No, és mi az ok annak, hogy most éppen nincs énekes?
1: Egész egyszerűen más elképzeléseink voltak, nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az előző énekesnőre, Anitára, más volt a jövőbe vetett elképzelésünk, én nagyon nagy lendülettel szeretnék menni, teljes megújulást szeretnék, idén 30 éves az együttes.
0: Jaj, még jubilomi év is.
1: Bizony.
0: Jól jönnének a klubok.
1: Igen, jól jönnének a klubok, és hát fellépések folyamatosan vannak, vagy alakulnak, egyre több a lekötés. kötve, tehát szüksége
0: van. A slágerek azok élnek a mai napig.
1: Élnek, igen, és ezért én nagyon hálás vagyok a sorsnak, a rádióknak, nektek is, akik életben tartják ezt, és ez egy olyan álom, amire nem is tudom, minden alkalommal ráfleselek, tehát ez, ha elmegyünk egy fellépésre, és 20 éves fiatalok éneklik a Balatoni Lásznak a refrényét teljes átéléssel, meg még a többi dalunkat is, akkor azt mondom, hogy hát ez olyan álom, amiből ne ébresztenek fel, mert én ezt az életben soha nem gondoltam volna, ennek az egy tizedét vagy ezrelékét sem reméltem, hogy ez meg fog történni, 30 év elteltével is éneklik a dalainkat, elképesztő. Nagyon-nagyon szeretem ezt az érzést.
0: Valószínűleg és már így is marad.
1: Hát maradjon is így, nagyon szuper.
0: Hát gondolod, amennyi évtizedet át túléltek.
1: Igen, hát bízom benne, hogy sosem múlik el a sikere, és ez talán kis nagyképűséggel azt mondhatom, hogy történelem lett belőle. De minden esetre ehhez az új utazáshoz, ez az új lendülethez, amit most mindenféle ötletekkel, új dalokkal, új klippekkel szeretnék
0: készíteni.
1: Igen. És ami egy nagyon régi álmom, egy bakancslistás dolog, hogy ugye mi kis pop csapat vagyunk, akik ilyen fél playback bulikat csináltak mindig is, most is úgy megyünk, ez teljesen elfogadott, de nagyon szeretnék élő fellépést, élő zenészekkel, zenekarral. Ha összeáll a dolog, és csak évente 2-3 ilyen lesz, akkor is nagyon-nagyon boldog leszek vele, mert ez egy másik dimenzió. Tehát ez, és nagyon büszke lennék rá, hogyha összejönne, úgyhogy ehhez is keresem a társamat, aki akár ezt a részét is be tudja vállalni, hogy élőben énekelj.
0: Te eltökélt vagy.
1: Én nagyon. Nagyon, igen. Igen.
0: És mit tapasztalsz, hogy a fellépéseken milyen korra, tehát tényleg a fiatalok is ugrálnak?
1: Igen, a fiatalok is ugrálnak, tehát ez a hihetetlen
0: benne. De
1: ott
0: van a régi korosztály is?
1: Van, persze, hát azért, ahogy mondod, vannak ezek a nagy retro bulik, ahol összegyűjtik a 90-es éveknek a magyar és külföldi ismert előadóit. Ott azért többnyire a hasonló korosztály van, mint mi magunk, akikkel együtt nőttünk fel, de nagyon sok fiatal van közöttük, ami részben meglepő, részben pedig nyilván nem, hiszen a szüleik ezt a zenét hallgatták. Ebbe szocializálódtak, ezt szerették meg ők is, hála jó Istennek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, csak még mindig olyan hihetetlen élmény ez, de nagyon sok fiatal van.
0: Jani, és hogy alakult az életed egyébként? Tehát abban a 25 éve mit csináltál?
1: Hát mindenfélet csináltam, hát civilbe vedlettem vissza, ami azért egy elég komoly ember próbáló dolog
0: volt.
1: Hát
0: azt elhiszem.
1: Amikor két év őrület után egyszer csak el kellett mennem dolgozni normális civil szakmákban, aminek semmi, most nem negatív értem, vagy dehonestáló módon mondom, hanem csak egyszerűen az, hogy találkoztam azért olyannal is, ahol nem volt mindenki teljesen jó indulat, na nézd, na a zenész, hallott, fog meg a munka végét, meg szóval azért.
0: Ráadásul ugye neked hosszú hajad volt, igen, ebben az időszakban, igen, tehát igen, ilyen feltűnő jelenség.
1: Igen, hát igen, és az ember egyébként, amikor színpadon van, egy kicsit el is várt, meg is szokja, hogy picit feltűnőbb is legyen, akár az öltözködésében, akár a viselkedésében is, mert valahogy többet elvárnak, többet elnéznek az emberek, hogyha az ember ismert, és ezt viszont így le kellett vetkőzni, és akkor visszalényegülni teljesen átlagossá, idézőjelben.
0: Na, tehát, de hogy tudtál átlagossá válni?
1: Tudtam egyébként. Tudtam, igen. Hát a lelkemben talán nem. Azt gondolom, hogy az a hiányérzet, ami bennem volt 25 évig, az arról szólt, hogy én erre ennél sokkal többre vágyom, és talán többre is vagyok hivatott, és ezt most már szeretném is megvalósítani, mit érzek magamban, és amire azt gondolom, hogy akár megvan az esély. Nyilván akkor a slágert már az életben nem fogunk összehozni, mint a Balatoni Láz, és ez így van jól.
0: De legalább van.
1: De legalább van, igen.
0: Másnak még ilyen sincs.
1: Hát igen. Ez már önmagában elég egy életre, de én szeretném megugrani azt, hogy most olyan slágert csinálni, ami ma is működik, mármint, hogy újra egy olyat, ami működik, ami tetszik akár több generációnak is, és meg tudok szólítani embereket, és jó érzéseket tudok átadni. Ez volt valahogy a 4F Clubnak mindig is az üzenete, hogy egy nagyon jó pozitív életérzést.
0: Hát ez a lényeg, szerintem arra meg nagyon nagy szükség van.
1: Igen, szerintem is.
0: Nem egyszerű.
1: Mindig is szükség volt rá, mert ez mindig hát Magyarországon élni, hát van a magyar népléleknek ugye egy olyan sajátossága, egy kicsit keserűbben látunk mindent, erre egyébként sok minden megadatott az oka, tehát a történelmi múlt, de úgy alapvetően talán ok nélkül is egy kicsit pessimistább a magyar ember, és nagyon-nagyon jó érzés nevetni, felszabadultnak lenni. Úgy érzem, hogy erre elképesztően nagy igény van, és nagyon szeretném, hogyha ebben én közre tudnék úgy működni, hogy jó érzéseket adni az embereknek.
0: Jani, és mit tapasztalsz Budapesten, más egy fellépés? Mint mondjuk vidéken?
1: Igen, igen. Teljesen? Nagyon más, teljesen, teljesen.
0: Hol tudnak belazulni inkább az emberek?
1: Hát vidéken.
0: Ja, ez egyértelmű?
1: Hát igen. Igen, egyértelmű. Ezzel nincs semmi baj egyébként. Valahogy, ugye ez, az köztudott, hogy a vidéki embereknek a mentalitása azért valahogy sokkal szabadabb, sokkal barátságosabb. Azért itt mi ebben a sűrű közegben nyilván egy kicsit jobban elidegenedve élünk egymás mellett, hiszen egész más egy kis faluban vagy egy kisvárosban élni, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, mint egy olyan helyen, ahol egy lakótelepi lakásban vagy házban élnek 50 család, vagy nem tudom micsoda.
0: És őket se ismered igazán.
1: Igen, és őket se ismered, így van. Tehát nagyon közel vagytok egymáshoz, de a lélekben azért elég távol. És hogy ezt egy kicsit úgy érezni a budapesti bulikon is, hogy más-más a hangulat, de abszolút nincs okom panaszra, és egyébként itt is nagyon jól működnek a dolgok is. Nagyon
0: de kell az a klub élet, amit
1: kell,
0: tervezel.
1: Kell, az kell.
0: Na jó, nagyon örültem neked. Akkor most van az a lélektani pont, mondjuk el, hogy hol érünk el, vagy hol érnek el a hallgatók, téged, forrefclub.hu?
1: Igen, talán az a legegyszerűbb, ott megvan minden elérhetőség, illetőleg a közösségi média platformokon.
0: Ott vagy, és ott vagytok minden?
1: Aha.
0: Ebbe például tudtál akklimatizálódni ebben az új rendszerben? Akkor még nem volt.
1: Nem volt, és egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, és én szeretem a kihívásokat, és szeretem a technikai fejlődést, és örülök nagyon, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden ilyen brutálisan változik. Tehát hogy azt nem tudod, hogy mi lesz holnap vagy holnap után, de közben meg annyira átformálja a világot a technológia, meg a sok új ötlet, és annyira megváltoztatja az életet, a régi beidegződéseket, olyan lehetőségeket nyit, hogy elképesztő, még nem is látjuk, hogy tulajdonképpen miért és hogy meddig megyünk el, de nekem ez nagyon tetszik, ez az elképesztő pörgés. Szívesen felveszem a ritmust, van, amiben már nem megy annyira. Szóval az, hogy a fiataloknak a gondolkodás módja azért már nem biztos, hogy annyira közel áll az enyémhez, de azt hiszem, hogy örömet szerezni, meg zenében felszabadultnak lenni, meg azzá tenni másokat, azt szerintem sok mindenben nem változott, és ehhez most sokkal több lehetőségünk van a közösségi oldalakon keresztül. De, ahogy az elején mondtam, hogy ez csak egy bizonyos szintig van, a személyes találkozás nem pótolja semmi.
0: Na, örültem neked.
1: Én is örültem.
0: Utána, úgyhogy hajrá, Foreklap, hajrá.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Vigyázz magadra. Köszönöm, sok csillogó szempárt a fellépéseken, akkor a tiéd is csillog.
1: Így van, ez biztos. Köszönöm
0: Salai
1: szépen.
0: Salai Janival beszélgettem, kedves hallgatóink, és a Foreklapot szívből ajánljuk mindenkinek, főleg a klubokat figyeljék a közösségi oldalaikon. Janitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni. Ez a Sláger Kult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Péternek, Vedres Péternek és Sallai Janinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem drágul a taxizás Budapesten, a fővárosi közgyűlés új ellátást vezet be rászoruló családoknak. Jóváhagyta a rendőrség a Budapest Pride felvonulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifa emelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az üzemanyagár meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba került gyermekes családok számára. A budapesti módszertani szociális központ és intézményei Szabadságsugár úti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati Budapesti Bajnokok Ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj, vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és a városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példani nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. A jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja, Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queennel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Meninda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódok a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berec István tanítja majd önöket. Június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg K. Endrét. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak, megérkeztek az első szurkolói csoportok Budapestre. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták K. Endrét a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte, 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételek elemeztek. K. Endrét 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a bicskei gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. A mostani ügyben a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetés zajlik. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. A Zenga Ingatlan Radar új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. Az MNB lakáspiaci jelentés alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb a fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek. Ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A kábítószer terjesztők elleni fellépést a Delta programmal erősítették, amelyben több mint 300 terjesztőt hallgattak ki, és 182 kg drogot foglaltak le. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberölés. A Budapesti Közlekedési Központ felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat. Az első csoportok péntek délután megérkeztek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK sportparkban. Szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek. A sűrített menetrenddel közlekedő járatok mellett megerősített személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a mintegy 60 ezer szurkolót és a több napos kiemelt helyszíneken zajló rendezvények érintő utazási igényeket a lehető legmagasabb színvonalon zavartalanul kezeljék, közölte a társaság. Ehhez kapcsolódva hétvégén fokozott taxi ellenőrzéseket is tartanak a főváros kiemelt pontjain és a repülőtéri terminálokon. A BKK arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején elsősorban a közösségi közlekedést választák. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhet az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalbi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a mai BL döntőn. Június 23-án V4 csúcs lesz Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan, a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a hív és a kisföld alatti felújítás, valamint nagy zöld területi projektek, például a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. 2 hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A szervezők célja, hogy a Kertmozi a nyári budapesti esték egyik meghatározó közösségi élménye legyen, a programokról pedig folyamatosan tájékoztatnak a
0: hivatalos. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik, a programon való részvétel ingyenes. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sok felé élénk helyenként erős lesz, hajnalban 9 és 18, délután 27-30 fokot mérhet.

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem drágul a taxizás Budapesten, a fővárosi közgyűlés új ellátást vezet be rászoruló családoknak. Jóváhagyta a rendőrség a Budapest Pride felvonulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az üzemanyagár meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba került gyermekes családok számára. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabadságsugárúti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati Budapesti Bajnokok Ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj, vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és a városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. A jelenlegi tendencia tovább folytatódik, és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Ma gyakran megnövekszik a felhőzet és napközben helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél délután megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14-es 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a második kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kuruc utca között felújítás miatt a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Háni Víz és a legnagyobb hős, ezt a már is az ébredés mellé. Jó reggel.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrálók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvenő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a felolás.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM rádió és podcast műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető, az én társam pedig nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus hölgy és úr, vendégem nem más, mint Dorina és Sanyika.
2: Hello!
0: Jól vagytok? Jól telik nektek a tavasz, amikor kezd kitavaszodni?
2: Igen.
0: Mi a kedvenc időtöltés tavasszal?
2: Nekem a telefonozás.
0: Telefonozás? De az télen is lehet?
2: Igen, bármikor.
0: Tavasszal sokkal jobb?
2: A tavasszal kicsit jobb.
0: Milyen ünnep van tavasszal?
2: Húsvét.
0: És a húsvét az jó? Jó
2: igen.
0: Dolog? Mit szoktunk akkor csinálni?
2: Megünnepeljük, hogy ilyen a húsvéti nyuszi, és akkor a nyuszi tojásokat kitolja.
0: Igen! És szoktunk akkor locsolkodni, mi fiúk.
2: Igen.
0: Hozzád szoktak menni, Dorina, locsolkodni? És mit készítesz nekik?
2: Sok mindent szoktunk, de apa szokta venni.
0: Apa veszi?
3: De te nem készítesz színes tojást? Ó, én szoktam.
0: Hogy kell csinálni a színes tojást?
2: Befesteni.
0: De hogy festem be ilyen? Veszek a praktikerbe ilyen rolót? Nem, ilyen rolót is, vagy hogy hívják ilyen?
4: Ecset.
0: És azzal befestem?
2: Igen.
0: Sanyikám, te szereted a színes tojásokat?
2: Igen. Képzeljétek el, hogy a iskolába fogunk majd csinálni ilyen porcelánból ilyen kis ízét, és egy tojás is, majd a lányok adnak egyet a fiúknak, és akkor ugye a fiúknak kettő tojásuk lesz, és akkor így porcelánból ki a nöcsük.
3: Az hogy kell porcelánból vajon ki?
2: Az, hogy félszer ki kell színázni.
0: Ja.
2: És az már kész van mindenkinek.
3: Tényleg?
0: Ah, de két lánytól fogsz kapni, tehát két lány adogad egy-egy tojást?
2: Nem, hanem egy lány kiválaszt téged vagy engem, is újsat engem, és akkor odaadja azt a tojást.
0: Akkor egy tojásod lesz?
2: Kettő.
0: Há, hogy?
2: Nem, mert a fiúk is csinálnak.
0: Ja, jó van, úgy jön ki, jól van.
3: De az nem úgy lesz, hogy akinek tetszel, az fog téged kiválasztani?
0: Az hülyeség szerintem. Kimondtam.
2: Na.
0: Bocsánat.
3: Én azt választanám azt a fiút, aki nekem tetszik.
2: Azt én is.
3: Ugye? Persze, hát ugye ne annak adnék tojást, persze.
2: Én is.
3: Na, majd kiderül, hogy kinek tetszel, Sanyikám.
2: Én tudom.
0: Kinek?
3: Kinek tetszik?
0: Áruld már el. Vagy nagyon-nagyon nagy titok?
3: Akkor nem mondom.
0: Jó, ne áruld el.
3: Mert van, akinek te tetszel, vagy neked tetszik valaki?
2: Nekem tetszik valaki.
3: Akkor nem áruljuk el.
0: Ne.
2: Én elárulom.
0: Na, elárulod?
2: De orra in a Dorina.
0: Ő tetszik a Dorina. Nem mondod. Meg tudom érteni, mert nagyon jó ízlésed van.
2: Szerelmesek vagyunk egyébként.
3: Nem.
0: Hát nem, megőrülök.
2: Oviba is.
0: Már Oviba együtt jártatok? Hát ezt csak most mondjátok. Jaj, de jó. Mit éreztek, amikor úgy hívunk valamit, hogy szerelem?
2: Összejönnek. Igen, és otthon vagy a kórházban megcsinálják a gyerekeket. Vagy otthon is meglátunk.
0: Esetleg azért is vagy ilyen csinosan föléltözve, vagy Sanyi miatt?
2: Nem.
0: Ja,
2: nem.
5: Mindjárt folytatódik a Székre állók mai adásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Tudjátok jól, hogy itt a Székreállókban egy hírrel szóltunk mindig.
2: Elolvastam a válasz, hogy annyit, hogy kecske.
1: Kecskéről fog szólni ez a hír, ugye Dória, Sláger FM hírolvasó szerkesztője, hát akkor mi mással készülne, mint egy kecskés hírrel?
3: Egy tanyára megyünk, azt nagyon szeretjük az ilyen helyszínt,
4: és van ott egy kecske.
3: És a kecske a gyerekekkel együtt ugrált a trambulinon.
1: Ne.
2: Jó, én hasonlót látom, csak hogy nyuszik voltak, és ilyen vadnyulak, így beszokták, és akkor így elkezdtek ugrálni.
3: Na, ugyanezt csinált a kecske, csak egy kicsit túlugrott a gyerekeket, és így lehuppant a végén, a trambulinról leesett, de nem történt semmi baja.
1: Azt a mindenit. Elképzelhető egyébként, hogy tud egy kecske ugrálni?
2: Nem.
1: Nem,
2: de
1: érthető.
2: Tudom úgy.
1: Tud?
2: Tud, mert hogyha leugrik egy helyről, az kicsit baj.
1: Tényleg, de vannak ilyen hegyi kecskék.
2: Igen.
1: Nagyon jól.
2: A Minecraftban is van.
1: A Minecraftban, hogy hívják?
2: Minecraft.
1: Minecraft.
2: Abba úgy hívják, én úgy hívom, hogy hegyi kecske.
1: Hegyi kecske.
2: Én úgy hívom.
1: De nincs külön neve, ugye?
2: De szerintem van.
1: Van valami. Te is Minecraftozol egyébként, nem? Te mivel játszol inkább, babázás?
2: Semmivel.
1: Mi az, hát te nem szeretsz játszani? Csak a kézilabda? Az minden játék. Egyébként is szoktatok trambulinozni?
2: Én igen.
4: Igen.
1: Milyen trükk?
2: Én már tanulok szaltózni.
1: Szaltózol?
2: Igen, hogy lábra érkezzek.
1: De előre szaltó vagy hátra szaltó?
2: Előre. Megpróbáljuk azt, hogy hátra érkezzek.
1: Mi a technikája, Dorina? Hogy kell a szaltót gyakorolni?
2: Bukfenccel.
1: Tehát ha a bukfencet tudom, akkor...
2: Nem csak sima bukfence, hanem tigris bukfenc.
1: Jó, de gondolom a Dorina azt mondta, hogy ha tudok egy bukfencet jól csinálni, utána egy tigris bukfencet, és onnan már megvan a szaltó előre? Nem, még nincs. Mit ugrottam
2: gyakorolni
1: már?
2: Gyakorolni kell.
3: Akkor elmegyünk hozzátok a trambulira gyakorolni. Hm?
2: Jó. Nekem nincs.
3: Neked nincs, akkor Sanyikáékhoz beugrunk egy kicsit ugrálni. Jó?
1: Az igen.
2: Én megengedem.
1: De aranyos vagy. Figyelj, lehet-e ugrálni biciklivel a trambulin?
2: Nem. De amúgy lehet, csak baleset vagy élet.
1: De bukós isakba, meg könnyökvédővel?
2: Hát abba sem, mert hogyha meg így a bicikli ráadásuk, és így átszúrja a térded, akkor az nagyon fáj. Kórházba is kerülhet.
1: Hát ezt nem szeretnél.
2: Azt is.
1: A gördeszkázás is veszélyes?
2: Az amúgy, az kicsit jobban, mint a bicikli.
1: Még a toli is. Milyen trükkök vannak? Ti deszkáztok? Deszkáztatok már?
2: Nem.
1: Szeretnétek?
2: Nem. Igen.
1: Én is. Egyébként nekem volt gördeszkám gyerekkoromban, úgy szerettem. De most már rá se tudnék állni, mert szédülök rajta. De biciklizni tudtok-e már?
2: Igen.
1: De háromkerekűvel még?
2: Nem, én kétkerekűvel.
1: Már kétkerekűvel? Mikor vették le a segédkereket, a pótkereket?
2: Nekem már nagyon régen.
1: Régen?
2: Még óvodás koromban. Uh-huh.
1: Azóta tudsz bringázni?
2: Nekem is szerintem óvodás koromban.
1: Hol könnyebb biciklizni, aszfalton, vagy szántóföldön?
2: Szántóföld.
1: Azon könnyebb, ugye?
2: Nem, szerintem beton.
1: Betonon meg még könnyebb? Milyen bicikli az álmotok?
2: Nekem egy elektromos.
1: Az miért jó?
2: Azért, mert az nem bír sosem lemerülni, mert amikor tekered, akkor így rámegy az energia.
1: Hogy neked milyen bicikli az álmod? Neked is elektromos?
3: De hát azzal nem sokat kell tekerni.
1: De kell, az ilyen elektromos rásegítésű.
3: Igen. Csak hogyha mondjuk hegyre föltekersz, uh-huh, akkor segít neked a kerékpár, hogy elektromos? Ezért jó az? Ha? Nem tudom, én nem tudom, azért kérdeztem.
2: Nekem van.
1: Még az állatkához visszatérve, ez a kecske, hogy mit lehet készíteni a kecskének a tejéből?
2: Vaj.
1: Vaj, kecskevaj, van olyan?
2: Lehet.
1: Aztán még milyen termék van?
2: Sajt.
1: Kecske sajt, azt ettetek már?
2: Én igen, nem tudom.
1: Én már ettem?
2: Nem tudom.
1: Kecsketúró?
2: Igen.
1: Az is van. Aztán mi lehet még? Kecskemét? Az, ja nem, az egy város. Milyen szarva van a kecskének?
2: Kicsi.
1: Kicsi szarva van?
2: De van, amelyiknek nagyon nagy.
1: Hamis a kecske, tehát neked tud menni?
2: Igen, igen, és az fáj.
1: Hogy, ha neked megy fáj?
2: Igen.
1: Verekszik veled?
2: Lehet, ha bántod, hogy... akkor igen.
4: Akkor úgy tud verekedni, hogy így a szarvát így előre nyúlsa, vagy így két lábra el is így.
1: Aha, azt láttam egy videón. Te meg tudnál küzdeni egy kecskével?
2: Én csak puskával.
1: Csak puskával. Nem lenne az, ha feléd rohan, megfogod a szarvát, csavarod jobbra, balra, kicsit előre nyomod?
2: Az úgy jó. Az úgy is lehet.
1: Milyen olyan állat van, ami még hasonlít a kecskére?
2: Bika.
1: A bika.
2: A kis bika.
3: Szarvas.
1: Szarvas is.
2: Igen.
1: Sanyi nem szereti nagyon a szarvasokat.
2: De.
1: Hát most már szereti, de félt, egy időbe félt.
2: Őzike.
1: Mindjárt
0: folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a korán esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi útat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14-es 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben, a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kurút utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
1: Tudtok olyan mesét, ami őzikéről szól?
2: Bambi.
1: A Bambi. Miről szól a Bambi? Én nagyon régen olvastam.
2: Arról, hogy van egy kiskeskő. Egy kis gida.
1: Igen?
3: Elmeséled nekünk? Tényleg nem emlékszem már rá.
2: Teljesen. Ja, amúgy a Bambiból kijött egy horrorfilm.
1: Nem már, ez fantasztikus. Azt hittem, hogy abból nem csinálnak, de ott miről szól?
2: Az elején egy ilyen bácsi, ilyen nagyon ilyen, mint egy ilyen olyat így beleönt sima vízbe, ami ilyen nagyon veszélyes, vegyszeres, meg nagyon veszélyes, és azt megissza egy szarvas, és nem hal meg, hanem ilyen szarvas emberré vál, és aniasztó.
1: Tényleg?
2: Igen, én már láttam a bevezetőjét.
1: És akkor ott mi volt? Azt láttad, amikor emberré változott?
2: Nem emberré, hanem ilyen emberszarvas, hogy így két lábra állt, meg ilyenek.
3: Aha.
1: De a feje az meg szarvas volt?
2: A feje is szarvas volt, meg szőrös, csak így két lábon, meg így négy lábon is elkezdett járni.
1: És neked mi a kedvenc filmed? Tudom, hogy rajzfilm, azt szereted, Dorina, de van olyan film, amit már láttál és szereted?
2: Mindegyiket láttam már.
1: Amikor majd felnőttek lesztek és egyetemre jártok, el tudjátok képzelni, hogy olyan egyetemre járjatok, ahol olyasmit tanultok, hogy filmkészítés, és csinálnátok ti horrorfilmet?
2: Jaj, ilyen nagyon ijesztőket, amitől még a gimnáziumok is, és még a felnőttek is megijednek, ilyen nagyon horrorokat csinálnak.
1: Olyat? De az miről szólna az olyan horror?
2: Lenne benne egy bohóc, egy olyan emberszarvas, meg akkor egy farkas ember.
1: Igen?
2: És ők így beleisznak hárman, de teljesen ugyanabban a pillanatban, ugyanabban az ilyen vízbe így összekeverednek, és akkor ilyen nagyon ijesztő jön.
1: És a három alak egy alak lenne, vagy külön?
2: Igen, így egy alak.
1: Egy ilyen szarvas-farkas ember.
3: Bohóc.
2: Igen, és ez egy nagyon ijesztő lenne.
1: Úri, de egy kicsit megborzoltam.
2: Úgyhogy ilyen piros az óra, az egy a bohóc. Patái vannak, az úgy a szarvas, az ember ilyen emberi teste van.
1: Jó, én félek kicsit.
2: Nagyon félelmeteseket csinálnék.
1: És akkor ez hosszú film lenne? Mennyi ideig lehet?
2: Egy óra.
1: Egy órán keresztül? És rémizgetnéd benne az embereket?
2: Igen, az, hogy így mondjuk a bohóc így leviszi az embereket a csatornába, és akkor így...
1: Jó.
2: Csá.
3: Pedig a bohóc nem félelmetes, az nagyon cuki. Ugye arra?
1: Én félek kicsit.
3: Hát a Dorina nem fél.
2: Én sem félek a bohócoktól, csak az ilyen fehér bohócot, hogyha meglátok.
3: De semmi,
1: az egy csatornába, az nem jó.
2: Hát az.
3: Nem igaz, túl van csak maszkolva. Azért ugye, Dorina?
1: Én nem tudom, mi az a maszkolás.
3: Hát így ki van fehérítve csak az arca, nem kell ott tartani egy bohócot.
2: És mi, hogyha kinyissz a száját, és így ilyen hiper-szuper éles fogai vannak.
3: Kinyitja a száját, hát semmi baj, akkor utána elmegy fogorvoshoz, megcsináltatja, és rendes foga lesz. Ha? Erre
1: hát
3: nem
1: most
3: nem
1: Dori,

0: Nem kiesett a tejfoga már elől.
1: De még egy.
0: Még egy kiesett, a Luli is. Azóta, mióta nem találkoztunk, nehéz volt kihúzni, vagy ki volt, hogy magától
1: kiesett
0: esett?
1: Magától.
0: De úgy a nyelveddel nyomogattad sokáig, és mikor esik ki? Akkor megint volt a fogtündér. Én megfejtettem, szerintem a piros pénz az 500-as, a sárga az meg a 200 forintos, ugye? És most
2: és
0: is
2: most
0: jött.
2: Mi jött? Mit?
1: Ugyanaz.
2: Hogy nekem miért nem jön a fogtündér?
0: Hát az a baj, hogy te már a fogtündérre költesz. Hát most már nem a fogtündér ad neked, hanem te fizetsz a fogtündér.
2: Sok kis pirosat viszek oda.
0: Igen. Féltek egyébként a fogorvostól?
1: Nem.
0: Mert nem jártok fogorvoshoz azért?
1: De én fogok.
0: Igen, menni kell, iskola fogorvos van?
1: Szerintem van.
0: Figyeljetek, hogy ilyen ügyesek vagytok, kipróbáljuk kvíz kérdésekben az elméteket?
1: Igen. Igen, hogy akkor miről fog szólni?
0: Hát ezt a Dori felolvassa.
3: Melyik állat tud ugrani ugróversenyt és ezt megnyerni a kertben?
0: Hát a kecske, igen?
1: Kenguru.
0: Kenguru?
2: Hát igen.
0: Igen.
3: Ausztráliában a kertben, de Magyarországon?
0: Magyarországon?
1: Nincs.
2: No.
1: Ázsiában.
0: Van. Ja, kenguru nincs, de milyen állat van, ami tud ugrani?
1: Kecske.
0: Hát például.
1: Ne.
0: Bolha?
1: Igen, igen.
0: A bolha, tehát egy csípet már megbolha bennetek?
1: Igen, igen.
0: Engem is. Nagyon olyan viszketős volt.
1: Nekem nem.
0: Nem, nem viszket. Sanyikám, a bolhára lehet vadászni?
1: Nem, mert túl kicsi. És de azzal ki... csak elpazarolod a lőt.
0: De hogyha kis fegyvered van...
1: Hát kis fegyverbe, hogy tegyem bele az ujjam.
0: Egyébként mi tud még ugrani? Ugróegér?
1: Igen.
0: Az jó, aztán ugribugri?
1: Igen.
4: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: itt a legjobban.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrálók mai adása, benne pedig a mai vendégeink, Dorina és Sanyika, akik Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak.
2: Rá a füled, nyomja Sanyikám a füledet?
3: Nem, csak csikiz egy kicsit.
2: Csikiz egy kicsit?
4: Leveheted,
2: hogyha akarod, jobb fejhallgató nélkül. Figyeljetek, ti mekkorát tudtok ugrani? Mondjuk magas ugrásba, suliba, torna órán van már?
3: Én keveset.
2: Az mit jelent, hogy keveset?
3: Igen, kicsit.
2: Tehát ilyen egy métert ugrasz már?
3: Legalább.
2: Legalább? Dorina, te neked mennyi a súlypont emelkedésed?
5: Nekem is annyi.
2: Egy méter? Elnyomta a fületeket a füles?
3: Igen.
2: Ó, akkor legközelebb nem veszük föl.
3: Rossz fülhallgató.
6: Melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
2: Na ne, ezt nem tudom.
3: Tintahal?
5: Igen.
2: Igen.
3: Meg a polip.
2: A polip is. Polip. Annak is van tintája?
3: Igen.
2: Úristen, mert, akkor...
3: Mert ugye az íz és pongyabobba is van.
2: Igen. Akkor lehet, hogy nálunk odahaza a faluba Sanyi bácsi tintahal? Mert mindig azt mondják, amikor bemegy a kocsmába, hogy na itt van a tintás.
7: Sokat tintázott.
3: Lehet, hogy sokat tintázott azért, mert ja. Sok kávét ivott, és akkor így, amikor nem ízlett neki a kávé és kikötte, akkor az úgy nézett ki, mint a tinta.
2: Ja igen, hát ezért tintás Józsi bácsi. Láttatok már polipot meg tinta halat?
3: Nem.
2: És
3: csak
2: enni?
3: Én csak a Minecraftba.
2: Minecraftba, és mesében. Enni ettetek már?
3: Fújjanom.
2: Mi az, hogy fújj, te nem? Én ettem már polipot is, meg tintahalat is. Nagyon-nagyon fincsi. A tenger gyümölcsén.
3: Nem ízlik. Nem ízlik.
5: Jó éjszakát.
2: Hogy?
7: Jó éjszakát.
2: Elálmosodtál? Mi történt? Pizsama parti volt?
3: Nem, csak kicsit vagyok.
7: Fáradt.
2: De mi történt? Házit kellett írni, vagy?
3: Jó, mert nem csináltam meg. Azért, mert voltam a személyzetnél, és... Voltunk a személyzetnél, és hát ugye ott nem bírtam megcsinálni a leckét, mert nem bírtam megcsinálni, mert homályosra láttam, de a doktornéni mondta, szóval, hogy azt megnézi Krisztinelni, és megijed, akkor nézze végig.
6: De kaptál szemüveget? Lesz szemcsid?
3: Igen, hogyha nem ismernétek föl, akkor tudjátok, hogy jó sokat beszélek.
2: Jó, van. Te nem vagy szemüveges, neked jó a szemed? Te mindent látsz? A távolba látó királylány. Jó, egy utolsó kérdést fölteszed, úr?
3: Igen.
6: Melyik állatrák folyamatosan, amelyiknek mindig nő a foga?
3: Egér.
5: Fóka.
2: Fóka?
3: Hód. Talán hód.
2: Az is, a hód is jó. A hód.
3: Fóka.
2: Fóka, fóka is biztos rák, csak nem...
5: Kb. Akkora a foga.
2: Nagyon nagy foga van?
5: Szerintem
3: igen. Legalább akkora. Egy ilyen nagyon nagy... fókának ilyen legalább akkora foga, mint egy ilyen mint ez az asztal.
2: Tényleg? Az nem lehet, hogy ő a rozmár?
3: De a rozmárnak is amúgy igen. Nagy.
5: Patkány?
2: Patkány is, jó, a rákcsáló. A rozmárnak ilyen nagy, hatalmas, hosszú metszőfoga van, szemfoga
3: igen,
2: van.
3: És így azzal bírja így leszúrni az egereket, hogy...
2: Igen. Csak tudod, milyen kérdést nem szabad föltenni a rozmárnak?
3: Meg a csúnya szót.
2: Meg a csúnya szót. Mindig, ha a rozmárnak nem mond, ha találkozol vele, hogy figyelj, rozmár, leetted magad, és a rozmár ennyit csinál. Hol? És ahogy megnézi, hasba szúrja saját magát. Hát ennyi volt már a Székreállók. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Jajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam. Ortutai Dori. Itt volt a fantasztikus páros Sanyika és Dorina. Sziasztok!

0: nagy menő. Lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás. Egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok. Ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok. Jó rádióhallgatást kívánok.
1: Ez volt a Székreállók mai adása, benne pedig Dorina és Sanyika voltak a vendégek, mindketten Dabason élnek és a Kossuth Lajos általános iskolába járnak, a műsort pedig hamarosan majd a Sláger FM alkalmazásában visszahallgathatják. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önök.

0: Rádiós műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
6: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
6: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Beállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban. Robotika versenyt rendeztek a Lovasiban. Már lehet szavazni az év kerékpár útjára. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítást pedig már megkezdték. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobilagregátort telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A teljes korszerűsítés költsége meghaladhatja a 3,5 milliárd forintot. A veszprémi Lovasi László gimnázium adott otthont a World Robot Olympiad Hungary elődöntőjének, ahol a diákok saját maguk által programozott robotautókkal versenyeztek. A fiataloknak a RoboMission kategóriában kellett 2 perc alatt önállóan végrehajtaniuk különféle pályafeladatokat, teljesen automata működésben. A verseny során a robotok a programozás után emberi beavatkozás nélkül oldották meg a feladatokat, akadályokra és környezeti változásokra reagálva. A szervezők szerint a diákok rendkívül magas szintű technikai tudással dolgoztak, sokszor felnőtteket megszégyenítő precizitással. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok fejleszték problémamegoldó és programozási készségeiket, miközben csapatban tanulnak önállóan dolgozni. A verseny szoros eredményeket hozott, több csapat között csak néhány pont döntött a továbbjutásról a nemzeti döntőbe. Már lehet szavazni az év kerékpár útjára. A szervezők ezúttal sem kizárólag az aszfalt minőségét vizsgálják, hanem az élményt, amelyet az adott útvonal nyújt a bringások számára. A szavazás egyik kiemelt indulója a Veszprém és Balatonalmádi közötti kerékpárút, amely erdei lejtőivel, balatoni panorámájával és különleges történetével sokak kedvence lett. A megmérettetést 7. alkalommal hirdették meg. A versenyben olyan kerékpárutak indulnak, amelyek nem csak sportolásra alkalmasak, hanem különleges tájakat, természeti értékeket és látnivalókat rejtenek. A versenyt egyébként jelenleg a Zalai Szentpéterfölde kör vezeti 714 szavazattal, ami a voksok 20%-át jelenti. A Veszprém Balatonalmádi kerékpárút jelenleg 351 szavazattal az 5. helyen áll. Május 26-ától 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Csütörtökön a Villa Romana Balácán a Juhász Kata Társulat Szemétfölde című előadását mutatják be, még pénteken a Hangvillában a Grecsó testvérek Apánk üzen című darabja lesz látható. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, tékvándó produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A 3. kerületben a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűketre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat a Szerbanta utca és a Kurusz utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Maroon 5 és Christina Aguilera közösében indul már is az óra. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Visszatér a Városligetben Magyarország egyetlen női futóversenye. Jön a 31. Aldi női futógála. 2017 után újra a főváros legszebb parkjában, a megújult Városligetben rendezik meg Magyarország egyetlen női futóversenyét. A hosszabb távok a Hősök teréről rajtolnak, az Andrássy úton haladnak majd. A 31. Aldi női futógála június 7-én várja mindazokat a hölgyeket, akik egy napra szeretnének kiszakadni a mindennapi kötelezettségek sűrűjéből, hogy a mozgás és az önmagukat ünnepeljék. Mindez tehát majd június 7-én várja a hölgyeket a Városligetben, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást, illetve jó futást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. B52 és a Love Shack! Ez szól már is most itt a Sláger hétvégében az ébredés.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára 8:30 lesz majd, szétnézzünk az utakon már is, és ejtünk egy pár szót az időjárásról, ha pedig lenne friss közlekedési információk, az SMS-ben várom, 0630-30-30-95-8-as. Ugye a BL meccsek miatt nem megszokásból vezessenek a fővárosban, több forgalmi korlátozásra, lezárásra is számoljanak, de már is mondom a részleteket. A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben, a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat, a Szerbanta utca és a Kurut utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint ejtünk egy pár szót az időjárásról és szétnézünk az utakon is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. Ugye a BL mérkőzések miatt több forgalmi lezárásra, illetve korlátozásokra számítsanak a városban, de nem sokára mondom majd a legfontosabb tudnivalókat. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is Zsédenyi Adrián, és megindul a föld, ez szólít a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Rendkívüli kamionstopp lesz hétvégén a budapesti BL döntő miatt. Megvan a Veszprémi viadukt biztonságosabb átételének terve. Új strand nyílik Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a várható torlódások mérséklése. A hatóságok kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán számítanak rendkívüli forgalomra, amit az útfejlesztések miatti sávszűkítések is nehezítenek. A tárca szerint a személyautóforgalom jelentős növekedése és a kamionok egyidejű jelenléte komoly balesetveszélyt jelentene, valamint akadályozná a rendőri, mentő és katasztrófavédelmi beavatkozásokat. Megtartotta májusi ülését Veszprém önkormányzatának közgyűlése, ahol több fejlesztési és városüzemeltetési kérdés is napirendre került. A képviselők döntöttek a Völgyhíd, vagyis a viadukt biztonságosabb átételét célzó beruházás előkészítéséről is. A tervek szerint egy függőleges, a leugrást megakadályozó korlátszerkezet épülne. Ehhez a jogerős építési engedélyt is megszerezték, a kiépítés azonban több százmillió forintos kiadást jelent. Amint ez a forrás rendelkezésre áll, meg lehet valósítani a hidat biztonságosabbá tevő beruházást. A Haszkovó utcai buszfordulóban tervezett beruházás kapcsán ismét vita alakult ki a kiserőmű elhelyezkedése és a zajmérések időzítése miatt. A polgármester szerint a műszaki döntések szakmai egyeztetések alapján születtek, és nem a helyszín megváltoztatása a vita tárgya. Szó esett az aszbeszt szennyezés gyanújáról is, amely kapcsán a városvezetés szerint eddig nem igazolódott, hogy érkezett volna szennyezett kőzúzalék Veszprémbe. A hatóságok azonban tovább vizsgálják az ügyet. A távhőszolgáltatással kapcsolatban elhangzott, hogy a rendszer működtetésében a VKS ZRT és a Greenergy Kft. Is szerepet kap külön üzemeltetési feladatokkal. A város szerint a szolgáltatás jogszerűen és folyamatosan működik. A Veszprém kártya rendszerének digitalizációja is felmerült. A képviselők szerint az online regisztráció fejlesztése plusz költségekkel járna, ezért jelenleg részben manuális ügyintézés marad érvényben. Döntöttek a képviselők egy likviditási hitel felvételéről is, amelyet az önkormányzat átmeneti pénzügyi ingadozások kezelésére használna. A város szerint ez nem eladósodást, hanem pénzügyi stabilitást jelentene. A közgyűlés döntött arról is, hogy Vas László műgyűjtő gyűjteménye további 5 évig Veszprémben marad letétben, ami a város kulturális életét és nemzetközi elismertségét is erősíti. Elkezdődik a hivatalos strandszezon Balatonfüreden. Szombaton kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, június 1-én pedig megnyílik a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand, olvasható a város honlapján. A minőségi strandolást kínáló új létesítményben a napozó ágyak és napernyők használatát is tartalmazó egyszeri felnőtt belépő hétfőtől csütörtökig 5000, péntektől vasárnapig pedig 6500 forintba kerül. A jegyára tartalmazza az ágyakhoz kérhető étel- és italrendelést, valamint a korlátozott száp- és vízibicikli használatot is. Az Aranyhíd sétányról nyíló 8000 négyzetméteres, korábban elhanyagolt állapotú vízparti területet 6 évvel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat. A terület rendezése, az új stég kialakítása és a strand kiépítése évekig tartott. A város másik két strandja szintén teljes szolgáltatási kínálattal várja a vendégeket. A Kisfaludi strandra a felnőtt belépő 2200, még az Eszterházi strandra 2700 forintba kerülnek.
1: Vezessenek óvatosan. A mai nap 18 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak, ugye a Puskás Arénában, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak teheti a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják a mai napon 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mai napon napközben befelé, vasárnap napközben pedig a kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Várhatóan este 8 órától lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A mai napon 6 órától vasárnap hajnali 2 óráig lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint a Verseny utcában, az Ifjúsági úton, a Stefánia úton, a Szerviz útnál is. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívhatószámunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Én Csák Attila vagyok, és indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. My Smith és a Stargazing, ezt a már is elsőként tart.

Hétvégi Ethiopian, és mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és komoly gazdasági fellendülés hozhat a fővárosnak a BL döntő. 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet, illetve érkezett valószínűleg Budapestre. A GKI gazdaságkutató becsülése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 és 1000 eurót költhetnek el. Szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtér és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül a fővároson, ami egy nagyon szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Billy Ocean slágerével folytatjuk már is most a reggelt. Jó

0: Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 8:30 lesz majd. Mindjárt mondom, hogy pontosan milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, illetve a hétvége folyamán, valamint szétnézünk az utakon is. Ugye a mai napon 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért a környéken nem megszokásból vezessenek, illetve ha tehetik, akkor válasszák a közösségi közlekedést, de már is mondom a részleteket. A mai nap folyamán és hétvégén gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A napközbeni hőmérséklet pedig 23 és 31 fok közé melegszik, de záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányunként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben a Táncsis Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a Féllúpát a harmadik kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat a Szerbanta utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, Cser érkezik már is az ébredés mellé. Ő az egyik legjobb példa a popkultúrában a folyamatos újratervezésre. A 60-as évekbeli folkpopból indult, majd diszkó, rock, dancepop és filmes karrier is lett belőle. A Believe nem csak sláger volt, hanem pop történeti fordulópont. Hangzásában kult szerepet kapott az autotune effekt kreatív, nagyon hallható használata. Az Oscar díjat nyert egyébként a Monstrák című filmért, méghozzá a legjobb női főszereplő kategóriában. Úgyhogy már is érkezik Cher, és az If I Could Turn Back Time szólít a sláger hétvégében.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
3: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresi telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el!
3: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
3: Cilla Tour, kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
3: Cilla Tour, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Beállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Kórházban. Robotika versenyt rendeztek a Lovasiban. Már lehet szavazni az év kerékpár útjára. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Leállt a központi hűtési rendszer a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, ami a műtők és a citolabor működését is érinti. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a hibát haváriaként kezelik, a javítást pedig már megkezdték. A szükséges alkatrészek egy része Dél-Koreából érkezik, ezért a rendszer teljes helyreállítása várhatóan június 5-ére készülhet el. Átmeneti megoldásként bérhűtőgépet és mobil agregátort telepítenek, amely már a hétvégére biztosíthatja a legfontosabb egységek hűtését. A miniszter szerint a veszprémi eset nem egyedi probléma, hanem a kórházi infrastruktúra előregedésének egyik tünete. A felmérések alapján a kritikus betegellátási területeknek csak 48%-a rendelkezik megfelelő hűtéssel, több rendszer pedig 40 évnél is régebbi. A teljes korszerűsítés költsége meghaladhatja a 3,5 milliárd forintot. A veszprémi Lovasi László gimnázium adott otthont a World Robot Olympiad Hungary elődöntőjének, ahol a diákok saját maguk által programozott robotautókkal versenyeztek. A fiataloknak a RoboMission kategóriában kellett 2 perc alatt önállóan végrehajtaniuk különféle pályafeladatokat, teljesen automata működésben. A verseny során a robotok a programozás után emberi beavatkozás nélkül oldották meg a feladatokat, akadályokra és környezeti változásokra reagálva. A szervezők szerint a diákok rendkívül magas szintű technikai tudással dolgoztak, sokszor felnőtteket megszégyenítő precizitással. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok fejleszték probléma megoldó és programozási készségeiket, miközben csapatban tanulnak önállóan dolgozni. A verseny szoros eredményeket hozott, több csapat között csak néhány pont döntött a továbbjutásról a nemzeti döntőbe. Már lehet szavazni az év kerékpár útjára. A szervezők ezúttal sem kizárólag az aszfalt minőségét vizsgálják, hanem az élményt, amelyet az adott útvonal nyújt a bringások számára. A szavazás egyik kiemelt indulója a Veszprém és Balatonalmádi közötti kerékpárút, amely erdei lejtőivel, balatoni panorámájával és különleges történetével sokak kedvence lett. A megmérettetést 7. alkalommal hirdették meg. A versenyben olyan kerékpárutak indulnak, amelyek nem csak sportolásra alkalmasak, hanem különleges tájakat, természeti értékeket és látnivalókat rejtenek. A versenyt egyébként jelenleg a Zalai Szentpéterfölde körvezeti 714 szavazattal, ami a voksok 20%-át jelenti. A Veszprém Balatonalmádi kerékpárút jelenleg 351 szavazattal az 5. helyen áll. Május 26-ától 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Csütörtökön a Villa Romana Balácán a Juhász Kata Társulat Szemétfölde című előadását mutatják be, még pénteken a Hangvillában a Grecsó testvérek Apánk üzent című darabja lesz látható. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, tékvándó produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: Vezessenek óvatosan. A mai nap 18 órától a Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak, ugye a Puskás Arénában, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak teheti a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják a mai napon 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mai napon napközben befelé, vasárnap napközben pedig a kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Várhatóan este 8 órától lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A mai napon 6 órától vasárnap hajnali 2 óráig lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint a Verseny utcában, az Ifjúsági úton, a Stefánia úton, a Szerviz útnál is. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát, a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a már is Ali Farmer slágere nálunk szól, a Bad Ideas, tartsanak velem, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és készül a BKK a fővárosi Bringasztráda megépítésére. Ez védett kerékpársávot jelent a Nyugati tér és a Boráros tér között. Az új bringasáv 1,82 méter széles lesz, mellette pedig egy 80 cm-es pufferzóna és fizikai védőelemek választják el a parkoló autóktól. A fejlesztés célja, hogy a kevésbé rutinos kerékpárosok és rolleresek is biztonságosabbnak érezzék a belvárosi közlekedést. A projekt részeként teljes útburkolat felújítás is történik, nem csak a kerékpársávban, hanem az autósávokban is. A BKK szerint egy ilyen szélességű és védettségű kerékpáros infrastruktúra eddig nem épült a főváros belső részén, ami szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, változatosan. Jön most a Huligán slágere, ez a mindörökké.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és hát nem tudom, mi lesz a mai programjuk, vagy a hétvégi programjuk, de kíváncsian várom. 0630 30 30 95 8-as az SMS számunk. Európa legjobb családbarát célpontja lett egyébként a Balaton, a nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztésének köszönhetően nyert el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű, úgyhogy akár a Balaton felé is vehetik az irányt, és ha már Balaton, akkor már is mondom, hogy milyen idővel számolhatunk a hétvége folyamán. A mai nap folyamán és hétvégén gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. A napközbeni hőmérséklet pedig 23 és 31 fok közé melegszik, de záporokat, zivatarokat követően

0: A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak aki teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg. Lezárták ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Továbbá lezárták vasárnap hajnalig az András utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsai utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. 06:30, 30:35, 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, a pedig bármerre mennek és bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, a délelőttet pedig már is napjunk egyik legkeresettebb pop énekesnőjével folytatjuk, aki 2017-ben mutatkozott be, ugye a New Rules, illetve a Bidaván című slágerével vált ismerté, és azóta tényleg napjunk egyik legkeresettebb és legismertebb pop énekesnő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
0: Sláger FM.
6: Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Rendkívüli kamionstopp lesz hétvégén a budapesti BL döntő miatt. Megvan a Veszprémi viadukt biztonságosabbá tételének terve. Új strand nyílik Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a várható torlódások mérséklése. A hatóságok kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán számítanak rendkívüli forgalomra, amit az útfejlesztések miatti sávszűkítések is nehezítenek. A tárca szerint a személyautóforgalom jelentős növekedése és a kamionok egyidejű jelenléte komoly balesetveszélyt jelentene, valamint akadályozná a rendőri, mentő és katasztrófavédelmi beavatkozásokat. Megtartotta májusi ülését Veszprém önkormányzatának közgyűlése, ahol több fejlesztési és városüzemeltetési kérdés is napirendre került. A képviselők döntöttek a Völgyhíd, vagyis a viadukt biztonságosabbá tételét célzó beruházás előkészítéséről is. A tervek szerint egy függőleges, a leugrást megakadályozó korlátszerkezet épülne. Ehhez a jogerős építési engedélyt is megszerezték, a kiépítés azonban több százmillió forintos kiadást jelent. Amint ez a forrás rendelkezésre áll, meg lehet valósítani a hidat biztonságosabbá tevő beruházást. A Haszkovó utcai buszfordulóban tervezett beruházás kapcsán ismét vita alakult ki a kiserőmű elhelyezkedése és a zajmérések időzítése miatt. A polgármester szerint a műszaki döntések szakmai egyeztetések alapján születtek, és nem a helyszín megváltoztatása a vita tárgya. Szó esett az aszbesztszennyezés gyanújáról is, amely kapcsán a városvezetés szerint eddig nem igazolódott, hogy érkezett volna szennyezett kőzúzalék Veszprémbe. A hatóságok azonban tovább vizsgálják az ügyet. A távhőszolgáltatással kapcsolatban elhangzott, hogy a rendszer működtetésében a VKS ZRT és a Greenergy Kft. Is szerepet kap külön üzemeltetési feladatokkal. A város szerint a szolgáltatás jogszerűen és folyamatosan működik. A Veszprém kártya rendszerének digitalizációja is felmerült. A képviselők szerint az online regisztráció fejlesztése plusz költségekkel járna, ezért jelenleg részben manuális ügyintézés marad érvényben. Döntöttek a képviselők egy likviditási hitel felvételéről is, amelyet az önkormányzat átmeneti pénzügyi ingadozások kezelésére használna. A város szerint ez nem eladósodást, hanem pénzügyi stabilitást jelentene. A közgyűlés döntött arról is, hogy Vas László műgyűjtő gyűjteménye további 5 évig Veszprémben marad letétben, ami a város kulturális életét és nemzetközi elismertségét is erősíti. Elkezdődik a hivatalos strandszezon Balatonfüreden. Szombaton kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, június 1-én pedig megnyílik a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand, olvasható a város honlapján. A minőségi strandolást kínáló új létesítményben a napozó ágyak és napernyők használatát is tartalmazó egyszeri felnőtt belépő hétfőtől csütörtökig 5000, péntektől vasárnapig pedig 6500 forintba kerül. A jegyára tartalmazza az ágyakhoz kérhető étel- és italrendelést, valamint a korlátozott száp- és vízibicikli használatot is. Az Aranyhíd sétányról nyíló 8000 négyzetméteres, korábban elhanyagolt állapotú vízparti területet 6 évvel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat. A terület rendezése, az új stég kialakítása és a strand kiépítése évekig tartott. A város másik két strandja szintén teljes szolgáltatási kínálattal várja a vendégeket. A Kisfaludi strandra a felnőtt belépő 2200, még az Eszterházi strandra 2700 forintba kerülnek.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében a Zabonyi utcán irányunként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A harmadik kerületben a Táncs és Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre készüljenek, mert itt javítják az útburkolatot. Lezárják a félútpályát a harmadik kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Vasárnap lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt, a 124-es autóbusz terelve közlekedik. Hétvégén 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják a 2. kerületben a Széher utat a Szerbanta utca és a Kurut utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönöm szépen, a legfontosabb hírek és információk után pedig indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a szombat délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pink és Raise Your Glass, ez jön már is elsőként, tartsanak velem!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, az előző percben pedig Szombor slágerét hallgatok meg itt a Sláger hétvégében, most pedig irány az Eleven tavasz, méghozzá több helyszínen ezen a hétvégén. Május utolsó hétvégén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, Bartók Béla út méltán népszerű Eleven tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmesének koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítások is. Mindez tehát a Bartók Béla úton, melyhez jó kikapcsolatást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig jönnek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Blondie és The Tide Is High pedig már is szólít a Sláger hétvégében most.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már is megnézzük az időjárást. Ha pedig úton vannak és bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd.
1: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Győr elkerülő szakaszán több jármű ütközött össze, a 123-as kilométernél csak egy sáv járható. Itt nagyjából 2 km hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező oldalon a bámészkodók okoznak szintén 1-2 kilométeres torlódást. Az 1-es villamos és az 1-es avillamos helyett a Lehel utca és a Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Ma 18 órától ugye Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért csak aki teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg. Lezárták ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Továbbá lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsai utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Let me tell you.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Kinek mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630-30-30-95-8-as, ha bármerre mennek, bármit csinálnak, önökkel vagyunk egész nap. Déltől pedig majd Karakas Balázs érkezik a stúdióban, sőt, majd lesz játékunk is. Holnap gyereknapi játék itt a Sláger FM-en, minden információ pedig a slágerfm.hu a játékok menüpontban megtalálható, úgyhogy gyereknapi fejtörő pedig érkezik majd a holnapi nap folyamán. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkezik most az óra folytatásaként a Magna Cum Laude slágere, ez most a Színezd újra.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult idő előtti eltávolítása miatt. Fákat ültetnek a parkolóórák helyére a második kerületben. 125 éves a magyar film, nagyszabású kiállítás nyílt a mai Manóházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy a testület értékelje a fennálló alkotmányos kérdéseket és szakértői segítséget nyújtson az ellentmondásos helyzet rendezéséhez. A Sándor Palota pénteki közlése szerint az államfő azt kérte, hogy a megoldás az európai alkotmányos értékek figyelembevételével szülessen meg. Súlyog Tamás egyúttal megerősítette, hogy továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. A strasbourgi székhelyű Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló tanácsadó testülete, amely a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén segíti tagállamait. Őrsi Gergely, a második kerület polgármester, a Facebookon jelentette be, hogy a hamarosan leszerelésre kerülő parkolóórák helyére, ahol a közműhálózat lehetővé teszi, fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás lezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte az új szerkezet beemelését, csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hídat teljesen lezárják, ami a kerékpárutakat is érinti. A teherautók számára az M4-es autóút lesz a kijelölt terelőút. Idén ünnepli a magyar filmgyártás fennállásának 125. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva a mai Manóháza Nemzeti Filmintézettel közösen nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című tárlat augusztus 23-áig látogatható, és először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia összefonódó történetét az NFI Filmarchívum fotótárának anyagára építve. A kiállításon legendás filmek, többek között a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika és a Pogány Madonna ikonikus jelenetei, kulisszák mögötti pillanatai és ritkán látott stand és verk fotói elevenednek meg, új nézőpontból mutatva be a magyar film történet gazdag örökségét. 14 év után ismét Budapestre érkezik a Duran Duran. A brit pop-rock ikonok június 28-án lépnek fel a Papp László Budapest Sport Arénában. A zenekar több mint 100 millió eladott lemezzel, számos brit és amerikai slágerrel, valamint több rangos díjjal, köztük két Grammy-vel és két brit awarddal írta be magát a pop történelembe. A koncert különlegessége, hogy 8 év után eredeti felállásban tér vissza a Compact Disco, amely a világsztárok előzenekaraként lép színpadra. Sokakat foglalkoztat, milyen idő várható a mai Bajnokok Ligája döntője idején, sikerül-e megúszni az estét eső nélkül. A kilátások nem feltétlenül a kedvezőek. Az előrejelzések alapján a csapadékzóna délután északnyugat felől érheti el az országot, miközben a gomoly felhők a Tiszától keletre fekvő területeken is egyre jobban felszaporodhatnak. Az esti órákra zivatarok és záporok a főváros térségét is elérhetik. A legmagasabb hőmérséklet általában 28 és 30 Celsius fok között alakulhat.
2: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Győr elkerülő szakaszán több jármű ütközött össze korábban. A 123-as kilométernél megállították az érintett oldal forgalmát, itt nagyjából 3 km hosszon araszolnak a járművek. A főváros útjairól pedig a 16-os és a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér megállóját nem érinti hatósági zárás miatt. Ma 18 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Lezárták ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezertek vasárnap hajnalig az Andrássy utat is, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Vasárnap hajnali 2 óráig időszakos lezárásra készülnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út és a Tököli út között, a Verseny utcában az Ifjúsági útján, tovább a Stefánia úton és a Szerviz útján is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a már is elsőként Teddy Sims slágere szól, a The Door, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes kertmozi a Városligetben hetente háromszor várnak itt mindenkit. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3 és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként a klasszikusok, pénteken romantikus feel good filmek, szombaton pedig a családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény, vagy éppenséggel a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs is, majd látható lesz. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, tehát a Városligetben. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Bruce Sláger éve folytatjuk már is most a délelőtt itt a Sláger hétvégén.

0: Ryan. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Amy MacDonald és a This is the Life szólt az előző percekben itt a Sláger hétvégében, és ha motoroznának, akkor országosan ellenőrzik a motorosokat a rendőrség június elején. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében vizsgálja. Tehát ez az országosan rendőrfőkapitányság közölte pénteken, hogy mindig minden körülmények között tartsák a szabályokat, hogyha motorra ülnek. Itt a Sláger FM-en pedig már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon.
1: A mai nap folyamán gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a korán esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Most 3 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 31 fokot mérhetünk majd.
0: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, több jármű ütközött össze korábban. A 123-as kilométernél megállították az érintett oldal forgalmát, itt nagyjából 3 km hosszon araszolnak a járművek. A főváros útjairól pedig a 16-os és a 16-a és a 116-os autóbusz a Szentháromság tér megállóját nem érinti hatósági zárás miatt. Ma 18 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Lezártak ma 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Vasárnap napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezertek vasárnap hajnalig az Andrássy utat is, a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsgyi utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Vasárnap hajnalig 2 óráig időszakos lezárásra készülnek a Dózsgyi úton, a Kerepesi út és a Tököli út között, a Verseny utcában, az Ifjúsági útján, továbbá a Stefánia úton és a Szerviz útján is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a délután hátralévő része, méghozzá Karakas Balázsral. Hello, hogy vagy?
1: Hello, szia Attila! Hát remekül állok elébe a következő 6 óra hosszának, rengeteg hasznos információval már. Körbenéztem, hogy Budapesten mi mindent lehet csinálni, akár ma, akár a következő napokban, úgyhogy rengeteg izgalmas témával jövök majd.
0: És ne felejtsük el a BL döntőt is, úgyhogy hát aki a városban elindul, nem tudom nálad milyen volt a forgalom, ugye tudom, hogy te a rakparton szoktál végig.
1: Bizonyám, nekem az a kedvencem.
0: Igen, igen. Én azért a városban éreztem már, hát jó, oké, hajnalban nem nagyon volt, de így voltak már rendőrök, meg minden, de azért most így az adatok alapján azért van mozgás, úgyhogy kíváncsi leszek hazafelé, szóval aki teheti, az inkább válassza a közösségi közlekedést.
1: Vagy szárnyaljunk, válaszom a dalok szárnyán, ezeket én hozom már a következő órában.
0: Na hát akkor jó munkát, Balázs, holnap pedig találkozunk.
1: Köszi, csecse.
0: Na viszont hallásra. Látta.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. A legfrissebb információ hírek a Sláger FM-en.
8: Beállt a hajtott egy autós hűsápon, hárman meghaltak, 10 város polgármesterek érettségiztetést a magyar kormánytól. Nemzetközi Kretszmár Fesztivált rendeznek Balatonfüreden, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják.
9: Leállt a központi hűtési rendszer a személyvonatelé
8: hajtott egy gépkocsis újságon. Péntek éjjel az autóban utazó 3 ember meghalt, közölte a MÁV-inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarral indult egy 60-as vonat. Újságon a Kiskókai utcai fény és felsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton hajnali órákban befejeződött a Szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármester a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Butka László Szeged, Csúzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyi polgármesterei is alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreitől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában a fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester. Három magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi klezmerfesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon. Közölték a Tóparti Város honlapján. Azt írták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Arai Pétert, a fesztivált szervező Klezmerész Kulturális Egyesület elnökét, aki jelezte, kizárólag Klezmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi gyermekvasúta vasárnapi gyermeknapon sok színű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a Sopotnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
9: Veszprém utcáin és terein.
8: A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti pályákon csak 21-25 fok valószínű.
10: És most hozom a közlekedési információkat, jó utat kíván a Sláger FM. Készülhetnek arra, hogy a budai oldalon a rakpartokon egy picit telítettebbek a forgalmi sávok, illetve a kiskörúton is, legfőképpen a nagyobb csomópontok környékén. Sokfelé rendőrökkel és lezárásokkal találkozhatnak a városban a ma este a Puskás Arénában rendezendő BL döntő okán. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek is, ezért ha tehetik, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi reptérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták még a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szerviz útját a Bajza utca és a Dózsa György út között. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa György útig zárják le. Az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A 4-es főúton Pilisen pedig baleset volt, egy személyautó motorossal ütközött.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Hello, Karakas Balázs vagyok, kicsi felhős, de legalább a miénk ez a kellemesnek ígérkező szombat délután. Rádiózzunk együtt egészen este 6 óráig. A zenei folyamat egy albán származású, de amerikai énekesnő indítja. Amanda Eva Kocsia vagy Eva megszérkezik, So Am I.

0: Oh, Hungry Eyes, Eric Carmen felvételek. Kellemes szombat délutánt kívánok. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1:15 is elmúlt már egyébként 5 perccel. Jó étvágyat kívánok annak, aki most fogyasztja az ebédjét. 24 fok Budapesten, eléggé borongós felhős idő, de természetesen vannak, akiknek a kedvét ez véletlenül sem szegheti. Ma rendezik ugyebár Budapesten a BL döntőt, a PSG az Arsenallal csap össze, és egyébként már a szurkolók is összecsaptak tegnap éjszaka például a belvárosban. A 24.hu kérdezte meg a BRFK-t, hogy mi volt ez az egész. Ők azt írták, hogy több szurkoló verekedett össze 0 óra 20 perc körül Budapest 7. kerületében a Király utcában. Csoportos garázdaság büntette miatt ismeretlen tettesek ellen indítottak eljárást, elemzik a kamerafelvételeket is. De hát történtek még ezentúl rendbontások, például éjszaka a Rumbaksebestyén utcában üveggel dobtak meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, itt ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást. A Király utcában füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, ott ugye, mint mondtam, többen össze is verekedtek. Hát bízunk benne, hogy azért maga a mérkőzés és a mérkőzés utáni időszak lemegy majd mindenféle incidensmentesen. Nálunk viszont jönnek a jó zenék most a folytatásban, egyenesen itthonról Rúzsa Magdi, tőle a Szembeszél.
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy dal, ami nem fejthető meg túlságosan egyszerűen, hiszen annyi mindenről szól. Meredith Brooks és a Beach, itt a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Fél egy is elmúlt már 5 perccel. Odakint még mindig borongós idő, de milyen lesz a folytatásban? Még mielőtt megszólalna George Ezrától az Anyone For You, erről is beszélgetünk. A fővárosban már a 26 fokot ígértek a legmelegebb órákra, ma gyakran megnövekedhet a felhőzet, helyenként akár záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délutánra pedig megerősödik az északnyugati szél. A holnap napos időszakokkal telhet, de azért sokfelé megerősödhet a gomoly felhőképződés. Záporok, zivatarok vasárnap sem zárhatóak ki. Számolhatnak arra, hogy a hét utolsó napján is élénk, sokfelé erős lesz majd az északnyugati szél. Budapesten holnap sem lesz azért hideg, a legmelegebb órákban már akár 31 fokot is mérhetünk. Így fél egy után közel 6 perccel pedig naná, hogy a közlekedési hírekre is ránézünk. Egy baleset történt a 4-es főúton Pilis belterületén, személyautó ütközött motorossal, a 48-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. Ne felejtjék, ma este 6 órától lesz a BL döntő a Puskás Arénában, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ha tehetik a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi reptérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között.

0: Shakira és a felejthetetlen 2000-es évek, Hips Don't Lie. A Sláger FM-en szólnak azok a zenék is, amiknek a klipjeit még a zenei tévéken néztük, és természetesen azok is, amiknek a klipjeit már streamelgettük. Ezek közé tartozik egy örmény énekesnő Rosalén, aki ugye ezzel a dalával jelent meg az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol összességében egyébként nem ért el dobogós helyezést, csak hogy nagyon felkapták, és gyakorlatilag vírusként terjedt szét, főleg a közösségi hálón, amúgy a klipjét is érdemes a dalnak megnézni. Magát a szabadságot számomra legalábbis átadja. A végtelen országút, egy kis bár, amibe betérnek útjuk során, azért ennek megvan a maga flója. Rosalén és a Snap most a Slágeren.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz, nem drágul a taxizás Budapesten, igen alacsony a Balaton és a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hirt között a 6-os főút 188-as kilométer szelvényénél, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szombat reggel a honlapján. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, köztük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. A Bama úgy tudja, hogy szinte mindenki megsérült, a mentők nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. A pécsi hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszíni munkálatokat. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a város vezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár, és ez meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-tól javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A rendőrség tudomásról vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati budapesti bajnokok ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700 ezer eurót költhetnek. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál, ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű.
2: És most mondjuk a közlekedési híreket. Nem hiába mondtam én korábban, hogy jön a hideg front, látszik ez az utakon is. Egy baleset történt a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban. Több jármű ütközött össze az M2-es úton, Vác előtt a Rádi kihajtónál, a 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket, úgyhogy nem is éri meg arra menni. A 4-es főúton is volt egy baleset, Pilis belterületén egy személyautó motorossal ütközött, azon a szakaszon félpályás korlátozás van érvényben. És ugye ma este nagy meccs lesz, még a Bajnokok Ligája döntő a Puskásban este 6-tól. A környéken korlátozottak jelenleg a parkolási lehetőségek. Ha tehetik, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítsék meg. Lezárták ma délután 5-ig a Ferihegyi reptérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundelkároly körút és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra is elmúlt már, üdvözletem a stúdióban, Karakas Balázs. Egy olyan dal érkezik, ami szerintem teljesen kortalan. Ha a 70-es években jelent volna meg, akkor is ott lett volna a sikerlisták élén. Kellemes popfunk hangzás, Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, rajtol a Get Lucky!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Justin Bieber és a Ghost, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Rengeteg mindent csinálhatunk, még mielőtt jönnének az ausztrál gipfivérek. Például a mai napon is tart a nagy sportág és hangszerválasztó, ahol több mint 100 sportágat tudnak kipróbálni, miközben ugye 25 különböző hangszer is felfedezésre vár. A gyerekek labdás, ütős, küzdős, vízi vagy akár művészeti sportokat is kipróbálhatnak, persze szakképzett edzők segítségével. Így aztán mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. Most élsportolókkal, olimpikonokkal és bajnokokkal is lehet találkozni, sőt, akár közösen is ki lehet próbálni egy-egy sportág alapjait, ráadásul mindezt ingyenesen, itt Budapesten a Merkapt sportközpontban várnak még a mai nap folyamán is mindenkit. Mi pedig az ausztrál gipfivéreket most a folytatásban. Az elsők voltak az Egyesült Királyságban, akik 3 évtizeden át tudtak legalább egy number one slágert kreálni a 60-as, a 70-es és a 80-as években is. Jönnek a gipfivérek, Bee Gees, You Win Again itt a Slágeren.

szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

tette fel a kérdést, amit szerintem hölgyek milliói a világszerte naponta. Where is my husband? Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a jócskán fél kettő után járunk már. Ne felejtsék el, holnap gyermeknap, gyermeknapi fejtörünk pedig zakatol itt a Sláger FM-en. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és jelentkezzenek a játékra, hiszen holnap majd dínós és a varázslatos fejtörőkre kell válaszolni a nyereményekért. Részletekért kattintsanak. Én pedig a következőben az írénekest, Dermot Kennedy-t hozom a folytatásban. Mindjárt jön a Kiss Me, előtte nézzük a közlekedési infókat, és mondom azt is, milyen időnk lesz. Az előrejelzések szerint dominálni fog Budapesten ma még a borongós idő, de természetesen napsütéses időszakok sem zárhatóak ki. A nap előre haladtával egyre inkább a hideg fronti tünetek érvényesülnek városunkban. A frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös gondok, keringési problémák jelentkezhetnek. Az elszórtan előforduló záporok környezetében fülletté válhat a levegő, ami sokaknál okozhat nehéz légzést. A többfelé élénk, erős északnyugati szél pedig fokozhatja a fejfájásos gondokat. Náluk nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Korábban baleset történt a 6-os főúton kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban. A legutóbbi hírek szerint ott jelenleg a műszaki mentési munkálatokat végzik. Több jármű rohant össze az M2-es autópályán Vác előtt a Rádi kihajtónál. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a forgalmat, keressenek kerülő utakat lehetőleg. Ma este 6-tól ugye BL döntő lesz majd a Puskás arénában. A környéken korlátozottak már jelenleg a parkolási lehetőségek. Ha tehetik, a stadiont közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítsék meg. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az állatkerti körutat,

A Human League és a Don't You Want Me itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. Valóban változatosan borongós, felhős időszakok váltják egymást Budapesten. Egyébként 26 fok lehet ma a legmelegebb órákban. Hát majd nem mondanám, hogyha valaki beleugrik például a Velencei tóba, akkor azért nagy lehűlés nem fog tapasztalni a légkörhöz képest, ugyanis az ma 20 fokos vételkörzetünk, másik tava a Balaton pedig 22 fokos. Na de itt van két lány, aki legalább a hangulatot tudja fűteni. A pop történelem két generációs ikonjának találkozása, Madonna és Sabrina Carpenter egy dalban. A rajongók már kaptak ebből egy kis ízelítőt, ugyanis a Coachella színpadára fölálltak ketten közösen, és együtt mutatták be ezt az új dalt. Amúgy nagyon lendületes, könnyed klubhangzású, szerintem szerethető. Madonna, Sabrina Carpenter és a Bring Your Love, előtte pedig még a Vastag testvérek is énekelnek. Tőlük jön az Őrizd az álmod. Sok haza.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: got something I want to talk about.
1: Műsorajánló.
2: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
1: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
2: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
3: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
1: Kérdések dinókról és varázslatokról.
3: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
1: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
3: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
1: A reklám után.

0: Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbesztügyben. Nem lesz idén mozgó magyar mozgóképfesztivál. A Balaton lett Európa legjobb családi desztinációja. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbesztügyben. Porga Gyula közölte, egy korábban nyilvánosságra került lista szerint Veszprémbe is érkezhetett szállítmány az érintett osztrák bányákból, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy szennyezett anyagot használtak fel a városban. Az önkormányzat megkereste az elmúlt években vele dolgozó vállalkozásokat, és az eddigi visszajelzések alapján egyikük sem állt kapcsolatban az ügyben érintett céggel. A városvezetés emellett a NAV-nál is kezdeményezett adatigénylést annak tisztázására, hogy pontosan mely vállalkozásokhoz érkeztek a szállítmányok. A polgármester szerint gazdaságilag sem lett volna életszerű Ausztriából követ szállítani Veszprémbe. Ráadásul a lista alapján kavics érkezhetett a városba, nem az azbesztel szennyezett kőzet. A városvezetés további vizsgálatokat ígért, és folyamatos tájékoztatást tart majd. Halálos vonatgázolás történt Balatonfűzfőnél csütörtök hajnalban. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a Veolnak elmondta, hogy a Székesfehérvár felül Balatonfüred felé közlekedő vonat ütött el egy szemét Balatonfűzfő külterületi szakaszán. Jelenleg közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják a tragikus esetet. Úgy tudni, hogy egy 60 éves helyi férfi a vonatgázolás áldozata, aki félig hajléktalan életmódot folytatott. A balatoni vasútvonalon többször okozott már fennakadásokat a közelmúltban halálesettel végződött gázolás. Elhalasztják és újra tervezik a Moszkó Magyar Mozgóképfesztivált, amelyet 2021 óta a Veszprém-Balaton régió több városában tartanak meg. A szervezők közlése szerint a fesztivál megújult formában és új időpontban tér vissza Veszprémbe és a Balaton térségébe. A változtatás célja, hogy a rendezvény jobban reagáljon a magyar filmipar átalakulására és a szakmai igényekre. A szervezők jelezték, a jövőben nem a Magyar Filmakadémiával működnek együtt, hanem egyeztetéseket kezdenek a filmreform kezdeményezőivel. A megújuló fesztivál középpontjában a magyar filmesek találkozása, a szakmai párbeszéd és a közönséggel való közvetlen kapcsolat áll majd. A részletes programokról később adnak tájékoztatást. Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációjának választották a Balatont az International Travel Awards idei díjátadóján. A nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztéseinek köszönhetően nyerte el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű. A szervezők kiemelték a Balaton kulturális, aktív és ökoturisztikai kínálatát, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a Balaton felvidék és a Kis-Balaton természeti értékeit. Május 26-tól 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acti City parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: Baleset történt a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban, legyenek óvatosak arra felé. Korábban baleset volt a 6-os főúton is, kifelé a Hárosi felüljáró után a külső sávban, ott jelen pillanatban a műszaki mentési munkálatokat végzik. Több jármű rohant össze az M2-es autóúton Vác előtt a Rádi kihajtónál, ott mindkét irányból visszafordítják a forgalmat, hogyha arra akartak menni, most már ne menjenek arra, mert egy kicsikét káoszos lesz a történet. Ma este 6-tól ugye ebbé eldöntő a Puskásban, a környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek. Ha tehetik, akkor gyalog vagy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont. Lezárások a városban, például az Andrássy úton a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György úton is lezárás a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták a Ripple-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között, de a Benczúr utcán is lezárással találkozhatnak a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után járunk, meseszép szombat délután kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Hozok jófajta program lehetőségeket az egész családnak, de persze közben itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warren a TikTokerből lett világsztár. Itt a Fever Dream.
3: Napjainkban ez a sláger.

Egy micsoda modern soul pop, ő volt Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Ez a Sláger FM, bizonyában a legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan, jócskán 4:45 után. Rengeteg mindent csinálhatunk Budapesten, ma például nyílt napot tartanak gyermeknap alkalmából az Óbudai autóbuszgarázsban, ráadásul ingyenesen lehet menni és nézelődni ott. A nap folyamán különleges ikaruszokkal, családi programokkal, arcfestéssel, játszóbusszal és persze rengeteg érdekességgel várják azokat, akik oda mennének, de készülnek extra programmal is, a látogatók kipróbálhatják a buszvezetést. Persze erre korlátozott létszámban van lehetőség és regisztrációhoz kötött a program, de maga a rendezvény még délután 4 óráig várja az odalátogatókat, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok, hogyha kedvet kaptak volna ehhez a családdal. A folytatásban pedig egy ízig-vérig amerikai életérzés. Lecsapjuk a napfénytetőt, belevág a szél a hajunkba, felrakjuk a napszemüveget és megyünk végig a végtelen országúton. Billy Ocean dala ezt jelenti nekem, Caribbean Queen.

0: de szeretem pénzt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: valami eszméletlen ez az énekesnő, Anastasia és a Left Outside Alone. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. És jó hír, mindjárt a K-pop Demon Hunters betét dalával, na de előtte mesélek még arról, mi mindent lehet nálunk nyerni, hiszen holnap jön a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, már most jelentkezhetnek a játékra a slagerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül, és nyerhetnek egy 4 fős családi belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dino Park életre kelt dinói közé. Úgyhogy kattasd a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és jelentkezzenek. Addig, ahogy ígértem, a K-pop Demon Hunters betűttel, jön a Huntrix és a Golden, előtte nézzük, milyen időnk lesz. Ugyan nincs hideg Budapesten, de a pollen terhelés erősödőben van. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzájé pedig a közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban, de jelen van a légkörben a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy és a nyírvirágpora is, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenjével is találkozhatunk. Az allergénkombák spóra száma jellemzően alacsony közepes tartományban alakul. És most az utak híreire is ránézünk. Budapesten városszerte sokfelé lehet rendőri jelenléttel találkozni. Ne felejtsék el, ma este 6-tól lesz majd a BL döntő a Puskás Arénában, ez azért egy picit összekócolja a forgalmat. Mindezek mellett voltak balesetek is, korábban a 6-os főúton, ugye a Hárosi felüljáró után, ott most már befejeződött a műszaki mentés. Helyszínelnek viszont jelenleg a Bécsi úton, kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Az M2-es metró a keleti pályaudvar állomáson nem áll meg hatósági zár miatt. A 80-as trolli a Puskás-Ferenc stadion és a keleti pályaudvar között nem közlekedik, az M2-es metró igénybevételét ajánlják helyette. A 73-as trolli a keleti pályaudvar és a Kápolna tér között nem jár. Számítsanak arra, hogy ma szakaszosan és időszakosan lezárják például délután 4-ig a Károly körutat, a Deák-Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat, de vasárnap hajnalig 2-ig a Csörsz utca 1-es részét, vasárnap délig a Hunyadi János út 1-es részeit, valamint vasárnap délután 4-ig az Erzsébet körutat, a Dohány utcát, az Osváth utcát és a Rákóczi utat is bizonyos szakaszonként.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

Vadi új könnyed folkpop dal, a Mark Ember és a Belong Together nálunk a Sláger FM-en, és persze bulizunk a folytatásban. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de hogyha lenne egy ilyen személyre szóló DeLorean-em, ugye mint Marty McFly-nak és a Dokinak, akkor én biztos, hogy visszamennék a 70-es évekbe és megnézném a diszkó korszak Amerikáját. Milyen volt az, amikor ilyen zenéket készítettek, igazi hangszerekkel, igazi énekhanggal, ott énekeltek egy füstös klubban, csillogtak a ruhák, jött a mikrofonsíró, és az egész világ valahogy egy könnyebb erkölcsi mi voltra váltott. Cool and Gang és a Celebration itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyermekotthonokban élő fiatalok is ott lehetnek a budapesti BL döntőn. Balesetet szenvedett egy rabszállító autó Kiskunhalason. Popcornt hívott vissza a hatóság tejallergén miatt. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Bajnokok Ligája fináliával kapcsolatban osztott meg bejegyzést Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő arról számolt be, hogy az UEFA által Magyarország számára biztosított jegyeknek köszönhetően 7 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal személyesen is átélheti a világ egyik legjelentősebb futballeseményének hangulatát a Puskás arénában. Magyar Péter úgy fogalmazott, külön öröm számára, hogy ezek a gyerekek is részesei lehetnek a budapesti döntőélményének, amely sokak számára életre szóló emléket jelenthet. Rabokat szállító autó és kísérő autója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pénteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérő autó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérő autóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Habhof márkájú Wasabi Mayo Flavor popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte, az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Báni Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazolfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Útburkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani az autósoknak június 1-e és 4-e között a budapesti 18. kerületben a Gyömrői úton. A gépjárművek és a közösségi közlekedési járatok emiatt csak a külső sávban haladhatnak. Június 4-én csütörtökön a városhatár felé tartó oldalon is korlátozásra kell készülni. A Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál lezárják a gyorsító sávot. Elképzelhető zápor, zivatar kialakulása az esti órákban erős széllökések miatt is indokolt lehet az óvatosság annak, aki a BL döntő helyszínére igyekszik. Hideg ugyan nem lesz, még az esti órákban sem hűl 20 fok alá a levegő hőmérséklete. Aztán holnap gyereknapon is elkél az esernyő, délelőtt még jobbára napos időben lesz részünk, délután azonban akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap általában 25 és 30 fok között várható.
2: És most hozom a közlekedési információkat. Puskás Aréna környékén úgy el lehet veszni, mint Kis Jusszinak a fűben. Rengeteg kalamajka van arrafelé, lezárás, és a környező utak is egyre nehezebben járhatók. Hát ezen nem csodálkozunk, ugye este 6 órától azért mégiscsak egy BL döntőt tartanak ott. Számoljanak arra, hogy lezárták a Kerepesi utat a Barostér és a Hungária körút között. Torlódásra készülhetnek a Rákóczi úton kifelé. A 80-as trolli a Puskás Ferenc stadion és a keleti pályaudvar között nem jár, az M2-es metró igénybevételét tanács. tanácsolják a BKK szakemberei. A 73-as trolli a Kereti pályaudvar és a Kápolna tér között nem közlekedik. Helyszínelnek továbbá a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca után az egyenesen haladó belső sávban. Ma délután 5-ig lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat szakaszonként, és szintén szakaszonként az Olof-Pálme sétányt. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elhagytuk 3 órát, hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a jó dalokat a folytatásban. Van egy ember, akire mindig azt szokták mondani, hogy a szegény ember Ed Sheeranje. Hát nagyjából hasonló stílusban alkotnak maga, a két ember imidzse is rendkívül hasonló, és szerintem nagyon tehetséges. Jön Luis Capaldi!
4: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Kellemes elringatódal szombat délután a Johnny Hayes Jazz és a Shattered Dreams. Ez a Sláger FM, egy borongós szombat délutánon is a legnagyobb slágereket játsszuk, valóban változatosan, és ennek ellenére hozzuk a legizgalmasabb programokat is, ugyanis idén is tart a város legnagyobb nyárindító fesztiválja, méghozzá a Belfest. Az 5. kerület két ikonikus helyszínén, a Szabadság és az Erzsébet téren koncertek, arcfestés, bábszínház, kézműves foglalkozások, kosaras körhinta várja a látogatókat ma és holnap, mindez persze teljesen ingyenesen. A mai nap fellép az Ivan and the Parazol, az Analóg Balaton lesz Csendiszkó, de egyébként a Kerekes Band előadását is meg lehet hallgatni, különböző nemzetiségi fellépőket, és hát persze holnap is lesznek majd programok, és közben tart a családi nap a Szabadság téren holnap is. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze a folytatásban Hozierhez is. A Too Sweet egy nemzetközi nagy siker, ezért is játsszuk a slágeren.
1: Napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: és nincs remény.
1: Hey guys, it's me, Camila.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: és a Lekorváit itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan a szombat délutáni pihenés, lazítás közepén is. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra és töltsék le a mobil applikációnkat. Ugyanis 4 fős családi belépőt lehet nyerni majd holnap gyermeknap alkalmából a Harry Potter kiállításra és a Kőki Dino Parkba. Úgyhogy ha készen állnak egy varázslatos dino kalandra, jelentkezzenek a Sláger FM applikációban a gyermeknapi fejtörünkre. És készen állunk igazán kiváló tehetségek zenéjének meghallgatására is. Tim Kamrad, a német énekes érkezik most. Mindjárt jön a Be Mine, de még előtte nézzük, hogy milyen időnk lesz. Budapestre már a 25-26 fokot ígértek a legmelegebb órákra, persze napunk java részét a felhős idő tarkítja. Különben korábban Pest megyére kiadták az elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt, ez azt jelenti a Hungaromet leírása szerint, hogy elsődlegesen veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső lehet még az okozója a veszélyforrásnak. Egyébként a hajnalban majd 18 fokig is lesüllyedhetnek a hőmérsékleti értékek, holnap pedig már akár 30 fok is lehet a fővárosban. És most csekkoljuk az utak híreit. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál és a Kőbányai út belső szakaszán a Könyves-Kálmán körút közelében. A Dréher Antal úton befelé a Fehér út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot. Lezárták a Kerepesi utat a Barostér és a Hungária körút között a BL döntő mérkőzés miatt. A 80-as trolli a Puskás-Ferenc stadion és a Keleti pályaudvar között nem jár. A BKK azt tanácsolja, hogy aki ezzel menne, az inkább az M2-es metrót használja. A 73-as trolli nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között. Érdemes odafigyelni még több ponton, a fővárosban ugyanis lezárták ma délután 5-ig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárással találkozhatnak az Andrássy úton, a Dózsa-György úton, a Ripple-Rónai utcában, a Munkácsy utcában, a Lendvai utcában és a Benczúr utcában is szakaszonként, de a Kóskároly sétányon, a Hősök terén körben, az Állatkerti körúton, az Olof-Pálma sétányon, az Andrássy út szervíz útján is forgalmi korlátozásokra készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a pakelét.
1: Sláger FM.

Miley Cyrus és a dal, amelyben kifejezte a saját önállóságát, azt, hogy ő maga egyedül köszöni szépen jól megvan a világban. Ez volt a Flowers nálunk a Sláger FM-en. Egy szombat délutánnal is a legnagyobb slágereket játsszuk valóban változatosan. És erre itt a bizonyíték most, hiszen egy Cambridge-i banda érkezik, aki 2015-ben ezzel a dallal Grammy-díjat kaptak a legjobb tánczenei kategóriában. A Clean Bandit, Jazz Clean, jön a Red Derby, itt a Slágeren.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi 2 tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbesztügyben. Nem lesz idén mozgó magyar mozgóképfesztivál. A Balaton lett Európa legjobb családi desztinációja. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbesztügyben. Porga Gyula közölte, egy korábban nyilvánosságra került lista szerint Veszprémbe is érkezhetett szállítmány az érintett osztrák bányákból, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy szennyezett anyagot használtak fel a városban. Az önkormányzat megkereste az elmúlt években vele dolgozó vállalkozásokat, és az eddigi visszajelzések alapján egyikük sem állt kapcsolatban az ügyben érintett céggel. A városvezetés emellett a NAV-nál is kezdeményezett adatigénylést annak tisztázására, hogy pontosan mely vállalkozásokhoz érkeztek a szállítmányok. A polgármester szerint gazdaságilag sem lett volna életszerű Ausztriából követ szállítani Veszprémbe. Ráadásul a lista alapján kavics érkezhetett a városba, nem az azbesztel szennyezett kőzet. A városvezetés további vizsgálatokat ígért, és folyamatos tájékoztatást tart majd. Halálos vonatgázolás történt Balatonfűzfőnél csütörtök hajnalban. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a Veolnak elmondta, hogy a Székesfehérvár felül Balatonfüred felé közlekedő vonat ütött el egy szemét Balatonfűzfő külterületi szakaszán. Jelenleg közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják a tragikus esetet. Úgy tudni, hogy egy 60 éves helyi férfi a vonatgázolás áldozata, aki félig hajléktalan életmódot folytatott. A balatoni vasútvonalon többször okozott már fennakadásokat a közelmúltban haláleset végződött gázolás. Elhalasztják és újra tervezik a Mozgó Magyar Mozgóképfesztivált, amelyet 2021 óta a Veszprém-Balaton régió több városában tartanak meg. A szervezők közlése szerint a fesztivál megújult formában és új időpontban tér vissza Veszprémbe és a Balaton térségébe. A változtatás célja, hogy a rendezvény jobban reagáljon a magyar filmipar átalakulására és a szakmai igényekre. A szervezők jelezték, a jövőben nem a Magyar Filmakadémiával működnek együtt, hanem egyeztetéseket kezdenek a filmreform kezdeményezésével. A megújuló fesztivál középpontjában a magyar filmesek találkozása, a szakmai párbeszéd és a közönséggel való közvetlen kapcsolat áll majd. A részletes programokról később adnak tájékoztatást. Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációjának választották a Balatont az International Travel Awards idei díjátadóján. A nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztéseinek köszönhetően nyerte el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű. A szervezők kiemelték a Balaton kulturális, aktív és ökoturisztikai kínálatát, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a Balaton felvidék és a Kis-Balaton természeti értékeit. Május 26-ától 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: Jönnek a közlekedési infok, és van is egy hasznos infom például a budapesti kamionosoknak. A BL budapesti döntője miatt módosult a kamiontilalom a hétvégén. Ennek értelmében a mai első rész már reggel 5 órától elkezdődött, de 17 órától majd egy 5 órás időablakot nyitnak, és este 10 óráig közlekedhetnek a kamionok. Azután este 10 órától holnap este 10 óráig folytatódik a kamionstopp. A budapesti autósoknak tudni kell róla, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál, érdemes elkerülni azt a szakaszt. Tudjanak róla, hogy jelentős forgalmi korlátozások lehetnek a ma esti BL döntő miatt, ugye a Puskás Aréna környékét már most alapból érdemes elkerülni, se parkolóhely, forgalmi sávok telítettek azokon a környékeken, amik egyáltalán nincsenek lezárva, úgyhogy nem egy jó útirány, hogyha nem kifejezetten ott van dolguk autóval. Ma délután 5-ig lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveket engedik át, de lezárással találkozhatnak szakaszonként a Kóskároly sétányon, a Hősök terén, Állatkerti körúton, az Olofpál sétányon, az Andrássy út szervéz útján, úgyhogy legyenek körültekintőek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után Hello, Karakas Balázs a stúdióban. Bruno Marszal indul a zenei folyamunk. Kevesen tudják róla, de anyai ágon kárpátaljai magyar vér is csörgedezik erejében. A mester viszont már Honoluluban látta meg a napvilágot. Bruno Mars és az I Just Might.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Hello, Dua Lipa, Training Seasons, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hát persze a 80-as évek hatalmas felvételeivel is, a nyár fiúiról hamarosan Don Henley fog énekelni, mindeközben én is csicsergek egy kicsit a legizgalmasabb budapesti programokról. Június 6-án szombaton ki lehet menni a Rákóczi térre egy jó csilles napra, amikor nem a koncertektől hangos a tér, hanem nyüzsögnek a közösségi programok, amik ott lesznek a földön, vízen, levegőben. Már a rendezvény sajátosságává vált, hogy ilyenkor távirányítós motorcsónak versenyt rendeznek a Rákóczi téri tavon. Emellett saját kézzel készített sárkányokat is eregethetünk, vagy alkothatunk éppen a kézműves foglalkozásokon. Mindeközben lesznek szórakoztató, vagy épp extrém bemutatók is a téren. Kellemes kikapcsolódást hozzá. Június 6-án, szombaton. Nálunk pedig, ahogy ígértem, itt vannak a nyár fiúi. Don Henley énekel.

0: A brit ex-katona, aki egyébként még NATO műveletekben is részt vett. Csak mondom, ennyire kemény a fószer. James Blunt és a Bonfire Heart itt a Sláger FM-en. Egy kellemes szombat délutánon is pörgetjük a legnagyobb slágereket valóban változatosan. És persze remélem, hogy ezek mellett nem felejtették el, hogy holnap gyermeknapi fejtörővel jelentkezünk. Regisztráljanak már most a játékunkra, töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és nyerjenek 4 fős családi kalandokat, belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Játszanak velünk. Addig mindjárt jön Lajé és a Get Lucky, most viszont nézzük, milyen időnk lesz. Foci drukkerek már csupa-csupa lázban, de egyébként meg egészen jó idő lesz a BL döntő idején, hiszen 26 fok lesz akkor majd Budapesten a jelenlegi előrejelzések szerint. Csapadék egyébként úgy jelentős mértékben nem várható az este folyamán, minimális mennyiség azért még ettől függetlenül előfordulhat. A hajnali esetleges mérkőzés utáni ünneplést sem árnyékolja semmiféle időjárási probléma, nem lesz hideg, jelentős eső nem lesz éjszaka sem, hajnalban 18 fokig hűl le a hőmérséklet. Holnap aztán napos idő vár ránk, napközben akár 31 fokos csúcsértékekkel. Jó utat kívánok, bármerre is tartanának. A Sláger FM-en persze, hogy nézzük a közlekedési híreket is. Sajnos volt néhány baleset, például az M1-esen Bicske térségében több személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalt megállították a forgalmat, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Én még ezelőtt lemennék a régi 1-es főútra, és ott kerülnék, hogyha én lennék a sofőr. Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton is, befelé a Pók utcánál. Ezt a szakaszt is érdemes elkerülni. Viszont készüljenek arra, hogy a Puskás Aréna környékén most tudja, hogy még az egyszer egy sem olyan nagyon egyszerű. A legtöbb kis utca forgalma a környéken szinte teljesen be van állva. Már az, ami éppen nincsen lezárva, hiszen a Puskás Aréna környékén azért vannak forgalmi korlátozások, a parkolási lehetőségek is meglehetősen korlátozottak, ezért aki csak teheti a stadiont, inkább közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan közelítse meg. Le van zárva egyébként a Kóskároly sétány, a Hősök tere körben, az Állatkerti körút egyes szakaszai, az Olofpálme sétányon és az Andrássy útszerviz útján is vannak korlátozások.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a dal annak a filmnek volt a betét dala, melynek megnézésekor rájöttünk, hogy Tom Cruise 30 év alatt egy percet sem öregedett. A Top Gun Maverick zenéje, I Ain't Worried, ők voltak a One Republic, nálunk a Sláger FM-en. Ahol 5 órakor mondjuk majd a híreket, előtte pedig még itt van a mindig zseniális Harry Styles, és hát szerintem megint nagyot alakított, most az amerikai lányok iránt vetett érzéseit és a barátai érzéseit vetette dalba. A dalnak van egy ilyen teljesen melankolikus hangulata, de ekközben a videoklipben száguldás, robbantgatás, minden van gyakorlatilag. Hát így kell ezt csinálni, ez a valódi művészet. Harry Styles és az American Girls azonnal, előtte viszont még a halott pénz és a valami van a levegőben.

0: műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.

0: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
1: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
2: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Vonat elé hajtott egy autó sűjsápon, hárman meghaltak. 10 város polgármestere kér egyeztetést a magyar kormánytól. Nemzetközi Kletszmer Fesztivált rendeznek Balatonfüreden, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűjsápon. Péntek éjjel az autóban utazó három ember meghalt, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22:19-kor a keleti pályaudvarra elindult S60-as vonat. Sűjsápon a Kiskókai utcai Fény- és Félsorompóval ellátott átjáróban ütközött a személygépkocsival. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében. A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött. A szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra helyreállt. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte az MTI-hez pénteken eljuttatott nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot mások mellett Botka László Szeged, Csőzik László Érd, Györfi Mihály Szolnok és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere írta alá. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyilatkozatban megállapítják, hogy az elmúlt 16 év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer, mert a kétharmados Fidesz kormány érdemi egyeztetés nélkül a helyi közösségek feje fölött döntött, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napirend előtti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetés helyzetéről és annak rendezéséről. A főpolgármester azt mondta, a főváros vezetése olyan javaslattal érkezik, amely tisztában van a központi költségvetés nehéz helyzetével. Olyan javaslatot is tudnak tenni, amely nem növeli a költségvetési hiányt, jegyezte meg a főpolgármester. Három magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi Kletszmer Fesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon. Közölték a Tóparti város honlapján. Azt érták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Garai Pétert, a fesztivált szervező Kletszmerész Kulturális Egyesület elnök, aki jelezte, kizárólag Kletszmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A főváros térségében a napos időszakok mellett délután nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. A késő délutáni esti órákban a város egyes részein záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű.
7: Mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Tudjanak róla, hogy az M1-esen sajnos baleset történt, Bicske térségében ugyanis 6 személyautó karambolozott össze. A 36-os kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható. A torlódás a Hegyeshalom felé vezető oldalon 5-6 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon a bámészkodók okoznak nagyjából 2 kilométeres arraszoló kocsisort. Több jármű összeütközött a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között is. Az 1-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Veszprém Fajsz felé lehet kerülni az Utinform tanácsai szerint. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál. Ne feledjék, hogy ma este 6-tól kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában, ennek okán vannak lezárások a városban. Például a Kóskároly sétányt lezárták a Hősök terét körben, de vannak korlátozások az Állatkerti körúton, az Olof Pálmás sétányon, az Andrássy út Szervéz útján, de számíthatnak arra, hogy nem ugyanolyan a közlekedés a Dózsa-György út, a Ripple-Rónai utca, a Munkácsi utca, a Lendvai utca és a Benczúr utca egyes szakaszain sem.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Amerikai álom, napsütés, kábrió, szabadság, fiatalság, mindezt a most következő dalát fogja adni, ígérem. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Nicky Orr és Dezi érkezik egy nagyon könnyed, már-már nyárra hangoló felvétellel. Jön a Sunroof!

Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A dal, amivel újraérezzük a kemény váltam és a hős korszakát. Egy kis 80-as évek Laura Brenningennel és a Self-Control-lal itt a Sláger FM-en. Hamarosan kolléganője, bár jó pár évtizeddel későbbről váltja. Jön majd Taylor Swift azonnal. Mindeközben azért a régi, belevaló és felejthetetlen dolgokat nem érdemes elfelejteni. Hiszen mindannyiunk kedvenc Disney karakterei május 30-án óriás kivetítőn és élőzenés kísérettel elevenednek meg a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. Az Oroszlán király film koncertje során Elton John ikonikus dalait, a Danubia zenekar kelti majd életre, a Szavanna varázsa pedig a kicsiket és a nagyokat is igyekszik majd megbabonázni. Ezek olyan történetek, amik generációkat kötnek össze, így nagyszülő, szülő és gyerkőc is tökéletesen érezheti magát ma este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy belevaló énekesnő, aki mindig könnyed lágysággal és eleganciával énekelt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Aranyos Dorocska a 90-es évekből, The Cardigans és a Love Fool nálunk a Sláger FM-en, ahol holnapra gyermeknapi fejtörővel készülünk. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, majd töltsék le a Sláger FM mobil applikációját és jelentkezzenek a játékra. És hogyha önök a kiválasztottak, nyerhetnek 4 fős családi kalandot a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Töltsék le a Sláger FM appot, informálódjanak, játszanak velünk, és jelentkezzenek. Mindjárt jön Ray Daltontól a Blood Runnin, előtte közlekedünk, és mondom azt is, milyen időnk lesz. Holnap nem lesz rossz az időnk, Budapesten sok napos időszakban lesz részünk, de emellett azért sokfelé erőteljesebben megnövekedhetnek a gomoly felhőzetek. Zápor, zivatar elszórtan kialakulhat, az északnyugati szél néha megélénkülhet. A hajnali órák 18 fokos minimum értékkel alakulnak, holnap pedig napközben 31 fok lesz a legmelegebb órákban. A fővárosban mindezt erős UV-sugárzás kíséri. Hétfőn aztán gyakran zavarják majd felhők a napsütést, számíthatnak záporok, zivatarok kialakulására is helyenként. Hideg viszont aznap sem lesz, 27 fokos maximumokat mérhetünk. És most mondom a közlekedési híreket is. Az M1-esen Bicske térségében 6 személyautó karambolozott, az Útinform szerint a 36-os kilométernél jelenleg mindkét oldalon csak egy sáv járható. A torlódás a Hegyeshalom felé vezető oldalon 5-6 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon 2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Több jármű ütközött össze a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között. Az 1-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, ha tehetik, Veszprém Fajsz felé tudnak kerülni. Ezek mellett Budapesten baleset okoz fennakadást a Ferdinánd hídon a Lehel utca felé a Podmanicki utcai felhajtón, valamint baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton is befelé a Pók utcánál. Tudjanak róla, hogy 6 órától kezdődik a BL meccs, így a Puskás Arena környékén autóval most így nagyjából lehetetlenség a közlekedés, gyalog, tömegközlekedéssel viszont azért megközelíthető az objektum. Lezárták amúgy a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat egyes szakaszokon, de az Olof Pálma sétányt, valamint az Andrássy út szervízútjának egyes szakaszait is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan meg.

David Leroy, Justin Bieber és a Stay az elmúlt évtized egyik hatalmas dobása itt a Sláger FM-en, ahol bizony pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egyre közelebb a 6 óra, hamarosan indul majd a slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Én pedig mára a 90-es évek egyik jó fésült fiújával, Ronan Keatinnel búcsúzom. Nemrég egyébként egy rádióműsor vendége volt, ahol azt a feladatot kapta, hogy a 90-es évek ikonikus fiúbandáinak a dalait megmutatták számára, és ki kellett találni, hogy vajon melyik csapat az, teljesen ötösre vizsgázott. Ronan Keatinnel utazunk egyet a hullámvasúton, Life is a Roller Coaster, Karakas Balázs kicsekkol, találkozunk holnap délben.

0: szezon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Let me take you dancing. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Köszönjük.
11: A reklám után.

0: Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbeszt ügyben. Nem lesz idén mozgó magyar mozgóképfesztivál. A Balaton lett Európa legjobb családi desztinációja. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere azbeszt ügyben. Porga Gyula közölte, egy korábban nyilvánosságra került lista szerint Veszprémbe is érkezhetett szállítmány az érintett osztrák bányákból, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy szennyezett anyagot használtak fel a városban. Az önkormányzat megkereste az elmúlt években vele dolgozó vállalkozásokat, és az eddigi visszajelzések alapján egyikük sem állt kapcsolatban az ügyben érintett céggel. A városvezetés emellett a NAV-nál is kezdeményezett adatigénylést annak tisztázására, hogy pontosan mely vállalkozásokhoz érkeztek a szállítmányok. A polgármester szerint gazdaságilag sem lett volna életszerű Ausztriából követ szállítani Veszprémbe. Ráadásul a lista alapján kavics érkezhetett a városba, nem az azbeszttel szennyezett kőzet. A városvezetés további vizsgálatokat ígért, és folyamatos tájékoztatást tart majd. Halálos vonatgázolás történt Balatonfűzfőnél csütörtök hajnalban. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a Veolnak elmondta, hogy a Székesfehérvár felül Balatonfüred felé közlekedő vonat ütötte egy szemét Balatonfűzfő külterületi szakaszán. Jelenleg közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják a tragikus esetet. Úgy tudni, hogy egy 60 éves helyi férfi a vonatgázolás áldozata, aki félig hajléktalan életmódot folytatott. A balatoni vasútvonalon többször okozott már fennakadásokat a közelmúltban haláleset végződött gázolás. Elhalasztják és újra tervezik a Moszkó Magyar Mozgóképfesztivált, amelyet 2021 óta a Veszprém-Balaton régió több városában tartanak meg. A szervezők közlése szerint a fesztivál megújult formában és új időpontban tér vissza Veszprémbe és a Balaton térségébe. A változtatás célja, hogy a rendezvény jobban reagáljon a magyar filmipar átalakulására és a szakmai igényekre. A szervezők jelezték, a jövőben nem a Magyar Filmakadémiával működnek együtt, hanem egyeztetéseket kezdenek a filmreform kezdeményező. A megújuló fesztivál középpontjában a magyar filmesek találkozása, a szakmai párbeszéd és a közönséggel való közvetlen kapcsolat áll majd. A részletes programokról később adnak tájékoztatást. Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációjának választották a Balatont az International Travel Awards idei díjátadóján. A nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztéseinek köszönhetően nyerte el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű. A szervezők kiemelték a Balaton kulturális, aktív és ökoturisztikai kínálatát, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a Balaton felvidék és a Kis-Balaton természeti értékeit. Május 26-tól 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Mini City Veszprémben, az Acti City parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint Pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: Nézzük, hogyan lehet közlekedni a fővárosban. Ezekben a percekben kezdődik a Bajnokok Ligája döntő mérkőzése a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárták a Kós-Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök este. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervizútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárják le, az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, csütörtökön 20 óráig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripple-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benczúr utcát a Ripple-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Mindenkinek jó utat, türelmet és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles, a hivatalos magyar slágerlista EHUN van a kereskedelmi rádiók összesítése alapján dolgoztuk ki a rendszert, a 2026-os év 22. adása.
4: Aha.
3: Atya Isten, mennyi van összesen, hogy 50? Hát lassan megyünk a felére, gyerekek. Mindjárt megkapjuk a félévi bizonyítványt.
4: Csak nem.
3: Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a mai műsorunknak is van sztárja Orsin kívül. 58 éves lett. Ausztrália mellett Franciaország is rajong érte, 2008-ban pedig művészeti lovagi címmel tüntette ki a francia kulturális minisztérium. Az mi?
5: Dobd el a kardot, Sir Robin, vagy lerajzollak!
3: Hát, ami azt illeti, én utoljára Jokert láttam egy cerkával nagyot alakítani, legalábbis párbajfronton, és egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam.
6: Tiltakozom!
3: Mondom, egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam. Mi van magával? Eszi a lelkét a magány?
6: Nem.
3: Na, inkább menjünk neki az Opel Valli slágerlistának Martin Garrix-szel. Én megmondtam. Jax-szel a 40.

0: Passz, visszatértek a 38-ra, Jason Derulo és a Elviszlek táncolni. A 39-dik Orsi jön és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 1994. május 26-án Michael Jackson összeházasodott Lisa Mary Presley-vel, igen, Elvis Presley lányával. A házasság 2 évig tartott és sokan PR húzásnak tartották, mivel akkoriban robbantak ki Jacko körül a botrányok. Egy biztos, a zeneterén megkérdőjelezhetetlen, amit létrehozott. Most jön tőle egy ütős társadalomkritikus dal, They Don't Care About Us, Michael Jackson következik.

0: Michael Jackson és a They Don't Care About Us. Láttam egy ilyen Jacko movie-t Amerikában, hogy hogyan nézték ezt a filmet. És mindenki táncol, kezükben a mobil, és mobilon veszik a mozifilmet, miközben táncolnak.
1: Mi van?
0: Én ebből már egy rohadt szót nem értek, de tényleg, tehát hogy nem is a Jacko énekli, meg nem is a Jacko adja elő, csak Jacko dalok. De miért kell az moziban menni? Ha már moziban mész, miért nem nézed? Ha már moziban mentél és nem nézed, akkor miért táncolsz? És ha már táncolsz, mert moziban mentél és nem nézed, akkor miért veszed föl mobiltelefonnal? Van még kérdés?
1: Tudni akarom, mennyi időm van.
0: Na mindegy, hát igen, a Jackson imádat az sose volt egyszerű, mármint felfogási oldalról. Betöltötte a hétsztárja az 58. életévét, de ez egyáltalán nem látszik rajta.
1: Akkor jó.
0: Az Inexis frontembere Michael Hutchins róla írta a Suicide Blonde című dalát. A középső neve N, de ezt nem használja, mert ez szerinte nem showbiznisz kompatibilis.
1: Ugyan már.
0: Pedig ott van a Simon N. Garfunkel, mekkora stárok lettek, nem? Vagy a Guns N. Roses.
1: Remek.
0: A lényeg az, hogy ha nincs tippetek, hogy ki ő, akkor elmondom, hogy a Kylie Minogue, de egyébként pedig nem sokára be is valljuk, hogy tényleg ő az.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Fastboy közben Mobival, Sophie-val és az óriásokkal a Last Summer-t új belépőként megcsinálta a 37-en. Új belépő fiúk, mondjatok neki, köszöntsétek nagy szeretettel.
1: Vízisten, felgyújtom!
0: Úgy van. Gyerünk, Fastboy!

0: Shawn Mendes és Camila Cabello Señoritája, a 35. még mindig rajongok ezért a dalért. Selena Gomez és Marshmello Wolfs pedig visszatért a 36-ra, ahogy Ozsi is visszatért, hogy hozzon valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2002-ben ugrunk vissza az időben, a hazai slágerlistákon ekkor hódított Zséda, aki a 12. helyet foglalta el a Valahol egy férfi vár című dalával. Zséda akkoriban kezdjét, és ez a dal egyike volt az első nagy áttöréseinek. Tökéletesen ötvözte a nőiességet, az érzelmet és a popdallamokat. Jöjjön hát Zséda és a 2002-es év egyik emlékezetes dala.

0: Zsida és valahol egy férfi vár.
1: Ő érte.
0: Igen, többnyire a sürgősségén. Ott rengeteg férfi vár órákon keresztül. Vagy legalábbis ez volt, hogy most mi van, azt nem tudom, mert hála Istennek mindenki egészséges. Na de folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és elárulom, hogy ki a hét sztárja. Ha valaki nem figyelt volna, megismételném: Kylie Minogue. Kylie and Minogue. Guns and Roses, tehát, de ő kivette az end. Milyen lenne, ha Guns is ezt csinálta volna, és Guns Roses lenne a neve?
1: De jó így.
0: Mint hogy Kylie Minogue, Guns Roses. Ki tudja, ez az end egyébként hány zenekar zavart még? Lehet, hogy az eredeti neve az volt a Rolling Stonesnak, hogy Rolling and Stones.
2: The Blood First.
0: Vagy a Beatlesnek Beatle and S.
1: Befejezte?
0: Aztán összevonták. A hétsztárja, azaz Kylie egyébként pályafutását gyerekszínészként kezdte Ausztráliában, mert hogy ott született.
1: Egészen fantasztikus.
0: Így mondjuk könnyű. Aztán két évig az Ausztrál Szomszédok sorozatban szerepelt, amely Nagy-Britanniában nagyon népszerű volt. Az általa és Jason Donovan által megformált karakterek, formaldehidba öntött és megformált karakterek esküvőjét 20 millió brit tévénéző követte figyelemmel 87-ben, de akkor még nem volt internet, tegyük hozzá. Tehát akkor 20 millió

0: Imagine Dragons és a Bones a 32. Switch diszkos, Ella Henderson reactje pedig 4 helyet rontott, így a 33. Orsi pedig egy újabb dallal visszarongyul a jelenbe a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 51. születésnapját ünnepli CeeLo Green, a Gnarls Barkley egyik fele. Életútja nem volt könnyű, már gyerekkorában elveszítette mindkét szülőjét, és sokáig nem találta a helyét a zeneiparban. Aztán jött a nagy áttörés Danger Mouse oldalán, megalapították a Gnarls Barkleyt, és az első kis lemezük a Crazy világszenzáció lett. Több országban a toplisták élén nyitott, és a mai napig frissnek hat. Jöjjön hát 2006 egyik legnagyobb slágere, ez a Crazy.

0: Brooklyn. Ez kb. Olyan név, mint a próbálnád a pizzáról a torkodonak a sajtot valahogy így visszahozni a garat fölé.
1: Marks Barkley?
2: Folytasd!
0: És a Crazy. Köszönjük szépen. Orsi? Igen, köszönjük, csak gondoltam, hogy felhívom magamra a figyelmedet. Uh-huh. Ahogy Selena Gomez is felhívta a figyelmet, elképesztően szigorú tiltával készült egy fotózásra és új projektjeire.
1: Na és.
0: A cikk szerint napokon keresztül csak párolt zöldséget, tojásfehérjét és folyadékot fogyasztott, miközben teljesen elhagyta a cukrot és a gyors ételeket. A rajongók egy része aggódni kezdett érte, főleg azok, akik cukorban és gyors ételekben utaztak, mert szerintük túlzásba vitte az önsanyargatást.
1: Volt már ilyen.
0: Na, más meg megnősül. Na, mások viszont azt mondták, megint mások, hogy Selena mindig is nagyon fegyelmezett volt, hogyha munkáról volt szó. Az énekesnő korábban többször beszélt arról, hogy lupusza miatt.
1: Nem mondhatom meg.
0: Ez olyan, mint a humusz, csak a testünkből nő ki.
1: Nem.
0: Na mindegy, oda kell figyelni az egészségére. A drasztikus étrend így most hatalmas vitát indított el az interneten, mert nyilván annyi ideje van mindenkinek, hogy Selena Gomez diétájáról veszekedjen. Édes jó Istenem! Nincs egy kert a közelben, vagy nem, ahol vakondot lehetne mondjuk kergetni?
1: Nincs.
0: Nem szórakoztatóbb, de sokkal hasznosabb. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart-ja pedig visszatért a 30

0: Bronzon, Miley Cyrus és a Nothing Breaks Like a Heart a 31. Köszönjük szépen! Hamarosan folytatjuk az Opel Wallis lágerlistát, de hát tudjátok, szünet, hírek, időjárás, közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjiodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra. Többek között a Ponyvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, vázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Nézzük, hogyan lehet közlekedni a fővárosban. Vasárnap hajnaltól a Hősök terét ismét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig zárják le, az Állatkerti körutat pedig egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig csütörtökön 20 óráig. Vasárnap hajnali 2 óráig időszakos lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton a Kerepesi út és a Tökölő út között, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton és a Szerviz útján is, az Egressy út belső szakaszán, a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között, valamint a Hungária körúton a Kerepesi úttól a Szörény utcáig. Sűrűbben közlekedik a 100-e és a 200-e autóbusz vasárnapig, továbbá az M1-es metró szombaton 10 órától üzemzárásig, valamint vasárnap 9 és 19 óra között. Üzemzárásig a 7-e, a 8-e és a 133-e autóbusz megáll a Reiner Frigyes Park és a Stefánia út Tököli út megállóban. Vasárnap éjfélig a 979-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Benczúr utca és a Hősök tere megállót Csepel csillagtelep felé. A 979-A éjszakai járat szintén terelve jár, kihagyja a Hősök tere megállót. Mindenkinek jó utat, türelmet és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig szülinapos, én is az voltam egyébként. Tehát, hogy Kylie-val majdnem egyszer ünnepeljük a szülinapunkat. Ő volt az első, aki hivatalosan is levédette a Kylie nevet kereskedelmi célra, mert hogy Minok, azt mondtam, hogy a Kylie Minok.
3: Nem.
0: Mindegy. A lényeg az, hogy emiatt később jogi vitába keveredett Kylie Jennerrel. Ez milyen lenne, hogyha levédetném az Áron nevet a kereskedelmi célokra? Tehát, hogy a fantasztikus Áron, az nekem jogdíjat fizetne. Az alacsony Áron szintén, az elérhető Áron, a fantasztikus Áron meg fantasztikusan sokat.
3: Befejezte?
0: De miért nem csinálom? Most, hogy így rákérdeztem. Egy pillanat. De gyorsan hallgassatok meg John Corey Galantis Izu Bizu Stay a Little Longer It. Én addig fölhívom az ügyvédemet. Folytatjuk az Opel-val is lágerlistát. Haló! Volna itt egy ötlet.

0: Cameron és a Feel Alive visszatért a 28-ra, Avamax és a Kings and Queens pedig a 29-re. Na, beszéltem az ügyvédemmel, nem tudom az áron nevet levédetni a plakátokról, hogy minden alacsony áron, elérhető áron, fantasztikus áron utáni jogdíjat kapjak. Ennyi erővel levédethetném a Chessmeget, és akkor milliárdos lennék. Nem mindenki csak pár centet fizetne káromkodások után. Hú, egyébként melyik szót védetnétek le? Tényleg, hogyha lehetne egy szót le lehetne védetni, melyik lenne az?
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
0: Én mondjuk most elárultam az enyémet, csak B betűvel kezdődik. Mindegy, Orsi Jönő O betűvel kezdődik, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Hihetetlen, de igaz, Lenny Kravitz a héten ünnepelte a 61. születésnapját. Egy igazi rock and roll kaméleon, aki nem csak énekel, hanem gitározik, dobol, zongorázik, fúvós hangszereken játszik, és a legtöbb felvételét saját maga veszi fel a stúdiójában. Stílusát a 60-as, 70-es évek határozzák meg, de mindig képes megújulni. Ő tartja a rekordot a legtöbb egymást követő Grammy-díja férfi rock előadóként. 4 év, 4 díj. Most pedig jön től az 1998-as világsláger, amire mindannyian felszállnánk. Fly Away!

0: Kravitz és a Flyaway. Köszönjük szépen, és repültünk, pedig ez még mindig az Opelval is legelista, úgyhogy vissza a földre. A hét sztárja Kylie Minogue. Na vissza 1987-be, megjelent az I Should Be So Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, aztán az Especially For You Jason Donovannal.
1: Nocsa!
0: És tarolta kisasszony, egy butikban találkozott a mostani stylistjával, Williams Bakerrel, aki akkor eladóként dolgozott ott, és állandóan az ötleteivel bombázta Kylie-t. És ez Kylie-nak bejött. Az igyekezet, a kitartást, meg talán az ötletek is. A 2000-es évek visszatérésének nagy durranása, nem erre gondoltam, a Spinning Around volt, amelyet eredetileg Paula Abdul készített saját visszatérő dalának, hogy újra beindítsa a pop karrierjét. Hogy miért nem ő énekelte el, fogalmam sincs, mert nyilván Orsi ezt nem írta ide, de most akkor ezzel mit kezdjünk?
2: Mit tudom én?
0: Tehát, hogy a Paula Abdul csinált magának egy visszatérő dalt, amit aztán nem ő énekelte el, de miért nem? Miért nem?
3: Elnézést, tőlem kérdezi?
0: Miért nem?
4: Csendesen.
0: Most rebbentek föl a madarak egyébként a távolodó képen, ha tudjátok a filmeken, de mindegy. A klip kihangsúlyozta Kylie tökéletes alakját, Foronaciban táncol benne.
1: Igen.
0: És miután nem tudta Kylie nevet levédetni, ugye a kereskedelmi láncban, a fenekét viszont igen. Mert ha nevét nem, akkor a tényleg, hát nem akart nagy feneket keríteni az ügynek, úgyhogy gyorsan 5 millió dollárra biztosította.
2: Ügyes!
0: Mondjuk ez csak annyit jelent, hogy a partnere egy beszaponozott strandpapucsal nyugodtan használhatta.
2: Tiltakozom!
0: Miért? Be volt biztosítva. Különben, és mit csinál? Leesik. Kato és John Turn the Lines afia új belépőként. Köszönjetek, fiúk!
1: Megkísért.
0: A 27.

0: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise 5 helyet rontott, Dua Lipa Don't Start Now visszatért a 26-ra, és most jön egy kis hatásszünet, mert jön Ors.
1: Visszapillantó.
2: Május 30-án ünnepelni 68. születésnapját Mari Fredriksson, a Roxette énekesnője. A svéd Dua a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb pop csodája volt, és Mari hangja milliók szívébe égett bele. 2002-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, és hosszan méltósággal küzdött a betegséggel. 2019-ben hunyt el, de a dalai velünk maradtak. Jöjjön most a Roxette egyik legnagyobb dobása, ami világszerte lista vezető lett. Ez

0: Set és a The Look. Új, de jó ez a dal. Ez egy, fia, micsoda gitár riff. Én nem annyira szeretem a Rakszötöt, de ez a dal, ez tényleg jó. Kisebb üröm az örömben, hogy ez volt az a dal, amikor megláttam életem szerelmét egy másik férfivel táncolni, szorosan összefonódva, és a szájukat is használták a tánchoz.
1: Tiltakozom!
0: Én is megpróbáltam, csak nem mentem vele sokra. Szóval a szívem szétrepett, megrepett, összetört, meggyalázták, de a dal ettől még jó.
2: Nem akarsz sírni egy kicsit?
0: Érkezik a hétsztárja, amíg kiszokogom magam. Kylie Minogue. A londoni Madame Tussauds Múzeumban 4 különböző Kylie hasonmás van, csak az angol királynőnek van ennél több Kylie hasonmása.
2: Mi van?
0: Ha jól értem a hírt, otthon tart a vitrínbe, vagy tartott a vitrínbe Kylie hasonmásokat? Vagy inkább arról szól ez a mondat, Orsi, hogy a királynőből van több a Madame Tussauds-ban csak, mint Kylie-ból.
2: Igen.
0: És egyébként most ez mit jelentsen? Tehát, hogy csak az angol királynőből van több, mint Kylie-ból. Akkor ez valami méretes? Persze, nyilván. Hát ugyanabból a viaszadagból kijött 4 darab Kylie-ból. Hát, Karim Abdul-Jabbarból csak egy fél jött ki. Itt is a pénz dominál, gyerekek. A húga egyébként Danny Minogue szintén popstar, az öccse Brandon pedig operatőr. Esetleg még a családból valaki, aki érdekes lehet?
2: Nincs.
0: Akkor menjünk tovább. 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, ez mondjuk... Hát a sztárok sincsenek biztonságban. És milyen ironikus, nem, hogy a fenekét biztosította be 5 millió dollárra, és erre mellrákot kapott. Nem tudom, hogy azt lehet-e biztosítani ilyesmire egyébként, de valahogy ez is azt mutatja, és nem viccet akarok bele csinálni, hogy vannak elkerülhetetlen dolgok. Tehát ezt nem tud... Na, biztosíthatsz, hogy kitalálsz bármit, az élet az...
2: Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet.
0: Ja, nyújtja a számlát. Akkoriban az orvosok szerint 40%-kal nőttek a mammográfiai vizsgálatok, Kylie effektusnak nevezték, hiszen az ő hatására egy csomó nő észbe kapott, és elkezdte magát vizsgálni, ami nagyon jó. Csajok, vigyázzatok magatokra, menjetek el minden évben, csináljatok egy ilyen mammográfiai vizsgálatot, mert nem csak a kisgyerekekre van szüksége, a cicitekre.
1: Tiltakozom!
0: Most ezért, most mi az őszinteség is probléma már?
2: Aha.
0: Arra gondoltam, hogy nektek is szükség van rá, kedves lányok. Most nem is magunkra gondoltam, jó csak félig. Minden esetre felépült a rákból, ez jó, a betegségnek azóta is szószólója, ti meg tényleg csekkoljátok, hogy mi van, mert időben elkapjátok, akkor minden rendben van. Olyan, mint a Tempo a rap párbajon.
1: Micsoda?
0: Hát, hogyha időben elkapod, akkor mindegy, menjünk tovább. Alex Warren és az Ordinary Ozone 4.

0: Alvig a Giacom, Nélán, Kidron és a Riptide a 22. Raidalton, a 23. a Orzsi pedig mindig az első, hogyha valamit hozni kell a múlból.
1: Visszapillantó.
2: Május 27-én ünnepelte 78. születésnapját Presser Gábor, zongorista, énekes, zeneszerző, szövegíró, a magyar könnyűzen egyik legfontosabb alakja. Az LGT tagjaként és szólóban is rengeteg felejthetetlen dalt írt, amelyek meghatározták generációk zenei ízlését. Most visszarepülünk a klasszikus korszakba, jöjjön az egyik legismertebb LGT dal, a Ringasd el magad.

0: és ringassad el magad, legyél oly kedves című dal. Köszönjük szépen, hát ez örökzöld mindig jó. Folytatjuk az Obervali slágerlistát egy James Bond hírrel. Daniel Craig után ugyanis teljesen új irány jöhet.
1: Csak nem?
0: Na, a következő James Bond film körül továbbra is óriási a titkolózás, de több részlet is kiszivárgott a castingról. A producerek általában fiatalabb és modernebb Bondot keresnek Daniel Craig után is, több brit színész neve is felmerült. A benfentesek szerint most nem csak a külső számít, hanem az is, hogy az új 007-es mennyire tud új energiát hozni a franchise-ba. Hát a új energiák kellenek, a Besenyő Pista bácsit javaslom. Mekkora kémtevékenységet tudna folytatni?
2: Nem volt rossz ötlet.
0: Na minden esetre a lényeg az, hogy szeretnék megújítani a karaktert, miközben megtartják a klasszikus Bond hangulatot is. Nekem tök mindegy, csak a zene ne változzon, az mindent visz. A rajongók közben folyamatosan találgatnak, hogy ki lesz Craig utódja. Egy biztos, az egyik legfontosabb filmes szerepről van szó Hollywoodban. Menjen a Besenyő Pista, ő bárkit letartóztat, neki mindig igaza van. Egyszerűen nem tud félre menni a nyomozás. Nem, de...
2: Így igaz.
0: Na, ugye? Megint igaza volt. Vissza a listához, David Guetta és a One Republic Nem akarok várni című 21. századi dala következik. A 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Let me take you dancing. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere Azveszt ügyben. Nem lesz idén mozgó magyar mozgóképfesztivál. A Balaton lett Európa legjobb családi desztinációja. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Tájékoztatást adott Veszprém polgármestere Azveszt ügyben. Porga Gyula közölte, egy korábban nyilvánosságra került lista szerint Veszprémbe is érkezhetett szállítmány az érintett osztrák bányákból, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy szennyezett anyagot használtak fel a városban. Az önkormányzat megkereste az elmúlt években vele dolgozó vállalkozásokat, és az eddigi visszajelzések alapján egyikük sem állt kapcsolatban az ügyben érintett céggel. A városvezetés emellett a NAV-nál is kezdeményezett adatigénylést annak tisztázására, hogy pontosan mely vállalkozásokhoz érkeztek a szállítmányok. A polgármester szerint gazdaságilag sem lett volna életszerű Ausztriából követ szállítani Veszprémbe. Ráadásul a lista alapján kavics érkezhetett a városba, nem az azbesztel szennyezett kőzet. A városvezetés további vizsgálatokat ígért, és folyamatos tájékoztatást tart majd. Halálos vonatgázolás történt Balatonfűzfőnél csütörtök hajnalban. A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője a Veolnak elmondta, hogy a Székesfehérvár felül Balatonfüred felé közlekedő vonat ütött el egy szemét Balatonfűzfő külterületi szakaszán. Jelenleg közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják a tragikus esetet. Úgy tudni, hogy egy 60 éves helyi férfi a vonatgázolás áldozata, aki félig hajléktalan életmódot folytatott. A balatoni vasútvonalon többször okozott már fennakadásokat a közelmúltban halálesettel végződött gázolás. Elhalasztják és újra tervezik a Moszkó Magyar Mozgóképfesztivált, amelyet 2021 óta a Veszprém-Balaton régió több városában tartanak meg. A szervezők közlése szerint a fesztivál megújult formában és új időpontban tér vissza Veszprémbe és a Balaton térségébe. A változtatás célja, hogy a rendezvény jobban reagáljon a magyar filmipar átalakulására és a szakmai igényekre. A szervezők jelezték, a jövőben nem a Magyar Filmakadémiával működnek együtt, hanem egyeztetéseket kezdenek a filmreform kezdeményező. A megújuló fesztivál középpontjában a magyar filmesek találkozása, a szakmai párbeszéd és a közönséggel való közvetlen kapcsolat áll majd. A részletes programokról később adnak tájékoztatást. Európa legjobb családbarát turisztikai desztinációjának választották a Balatont az International Travel Awards idei díjátadóján. A nemzetközi elismerést a balatoni régió tudatos fejlesztéseinek köszönhetően nyerte el, hiszen a térség ma már nem csak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi úti célként is népszerű. A szervezők kiemelték a Balaton kulturális, aktív és ökoturisztikai kínálatát, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a Balaton felvidék és a Kis-Balaton természeti értékeit. Május 26-ától 30-áig tart Veszprémben a táncfesztiválja, melyet 28 éve rendeztek meg először. Idén a Hangvillában, az Agora Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban, a Villa Romana Balácában, valamint Veszprém közterein láthatók a fiatal koreográfusok előadásai. A 28. Veszprémi Kortárs Művészeti Fesztiválon idén kizárólag fiatal, több esetben pályakezdő koreográfusok munkáit láthatja a közönség. Szombaton a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadását lehet nyomon követni Veszprém utcáin és terein. Gyermeknapi programokkal várja a legkisebbeket idén is a Minicity Veszprémben, az Acticity parkjában. Az ingyenes rendezvényen egész nap koncertek, táncbemutatók, játékos foglalkozások és családi programok színesítik a kínálatot. A színpadi programok között balett előadások, táncbemutatók, taekwondo produkciók, valamint pár Julcsi gyermekkoncertje is helyet kap.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagysi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

cucinare. Fai colè che mi dà, fai colè che mi dà, fai colè che mi dà, fai colè che mi dà. Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a Pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézmény fenntartó.
0: És most a tervezet szerint indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A Matthias Corvinus Kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte a Nemzeti Agrárgazdasági

Az országos jégkármérséklő rendszer 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst iodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városliget

Többek között a Pontvaregény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kim Csami Nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a Szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig fekete járatok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajkányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: To sit together on the sofa with the music way down.

Veszprém és környéke, akkor 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy minden áron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Sláger FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a Pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután át általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Éjjel-nappal.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvós zenekara. De hát, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvós zenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csak nem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duettcínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombathajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstiodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra. Többek között a Ponyva regény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Salsa a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy mindenáron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kis lány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a Pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bamahír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja a korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os százalékos drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Bán Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazulfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet és vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvét ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.